0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg. Az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott a mezőgazdasági szempontjából. Alig hullott csapadék, a hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Emellett a gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok súlyos fagykárokat okoztak, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. A felszín közeli 20-30 cm-es talajréteg országszerte kritikusan száraz, az alföldön és a mezőföldön a mélyebb rétegek nem tudtak feltöltődni télen, így ott sincs tartalék. A gyümölcsösök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek április második hetében, és azóta is többször előfordultak fagyok az újabb és újabb sarkvidéki eredetű légtömegek hatására. Sziget újra lesz -1. és 0. nap. Mások mellett a Skrillex, a Bring Me The Horizon, a Florence Plus The Machine, Zara Larsson és Louis Capaldi is fellép az idei Sziget Fesztiválon. A rendezvénynek az augusztus 10-től 15-ig tartó időszakon kívül sok év után idén ismét lesz -1. és 0. napja. Kádár Tamás főszervező elmondta, hogy a jegyeladások alapján a hollandok, az olaszok, a britek, a franciák és a németek lesznek legtöbben külföldről, miközben a környező országokból is egyre többen fognak érkezni. A közel-keleti konfliktusok következményei hónapokig, sőt akár évekig is érezhetők lehetnek. Ezt jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén. Kiemelte, hogy a konfliktus mindössze 60 napja alatt az EU több mint 27 milliárd euróval többet volt kénytelen fosszilis energiahordozókra költeni, anélkül, hogy ténylegesen többet importált volna. A horvát parlament csütörtökön sürgősségi eljárásban jóváhagyta az általános polgármi adóról szóló törvény módosítását, amely szükséghelyzet esetén lehetővé teszi az úgynevezett lebegő áfa bevezetését az olajszármazékokra. A jogszabály értelmében a kormány rendelettel, nem pedig a törvény ismételt módosításával csökkentheti az olajszármazékokra vonatkozó adókulcsot legfeljebb 10% ponttal. Erre kizárólag a közel-keleti konfliktus további eszkalációja és az energiárak ebből fakadó erőteljesebb emelkedése esetén kerülhet sor. Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádióda.

0: maradt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.
2: Just arrived at the party.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja. New ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: éjjel 3 óra van.
1: Tovább fokozódhat a pollenterhelés. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Tovább fokozódhat a pollenterhelés, újabb allergének virágzása indul el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a magas, nagyon magas, a tölgyeké és a nyíre a közepes magas tartományban alakul. A platán, a bükk, a fenyőfélék, a dió, a kőris, a vadgesztenye és az ostorpa virágporának mennyisége a közepes magas tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a komlógyertyán, a gyertyán, a fűz, a juhar, a ciprus és a tiszafafélék, a sásfélék, a pázsitfűfélék, az ernyős virágzatúak, az útifű és a lórompollenje. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter jelölt csütörtökön Facebook oldalán. Gödös László azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezet minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely nem politikai utasításokat hajt majd végre, hanem szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Újabb rendőri kontingensek indulnak szerdán Budapestről Bulgáriába és Szerbiába, a határőrizeti feladatok támogatására közölte az országos rendőrfőkapitányság. A misszióban Magyarország 2 rendőrrel támogatja Bulgária, 15-tel Szerbia határőrizeti feladatainak ellátását. A kontingensek munkáját korszerű technikai eszközök segítik, például terepjáró szolgálati járművek, kézi éjjellátó készülékek, kézi hőkamerák és mobil hőkamera rendszerek áll a közleményben. A Nyílt utcán műtöttek egy szíven szúrt embert. Az Országos Onkológiai Intézet főorvosa a Nyílt utcán műtött és mentett meg egy szíven szúrt embert, közölte az intézmény az MT-vel. A közlemény szerint múlt vasárnap egy 30 év körüli szíven szúrt férfihoz kapott riasztást a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Ügyeleti egysége. Dubocki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa, hobbiának élve éppen itt a légimentőknél teljesített szolgálatot. A megfogalmazás szerint mint a főorvos a helyszínen Nyílt utcán steril műtői háttér nélkül, modern gépek nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát, és 7 perc alatt varta össze a dobogó szívet, stabilizálva ezzel a beteg állapotát a további ellátásához. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Hajnalra -2 és +7 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatóbb.

0: Rádió Dabas, a régió rádiója.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: A zene alfája és omegája.
8: Rádió Dabas.
7: Az otthon hangja.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.
2: Pénz, karrier, siker, álmok. Folyton agyalok, épp mire vágyok. Nézd, milyen sikeres posztok az

0: Hajnali 4 óra van.
1: A tavainál többen kötöttek utasbiztosítást idén évelején. Újabb 70 km kerékpáros útvonal hálózatot jeleltek ki a Balaton felvidéken. Szombaton többnyire napos idő valószínű, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A tavainál többen kötöttek utasbiztosítást az év elején idén. Az idén az első 4 hónapban csak nem 12%-kal többen kötöttek utasbiztosítást, mint egy évvel korábban. A biztosítási átlagdíj egy év alatt 4%-kal 11 000 forintra emelkedett. A Netrix közleménye szerint a húsvéti időszakban hagyományosan erős az európai, azon belül is a közeli országok iránti kereslet. Az idén ez még markánsabban látszott, az utazók jelentős része autóval vagy rövidebb repülőúttal elérhető célpontokat választott. A legnépszerűbb országok között az első helyen Olaszország állt 19%-os részesedéssel, ezt Ausztria követte 14%-kal. Szlovénia és Horvátország egyaránt 8%-ot képviselt az utazási célpontok között. Mellétei Barna Mártont, a Tisza párt jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök csütörtökön. Igazságügyi miniszterként felel majd a jövőbeni jogállam és jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról. Ezt írta a Facebook oldalán Magyar Péter. A rendvédelmet és a sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium vezetésére pedig Pósvai Gábort, a Tisza párt operatív vezetőjét kérte fel. Újabb 70 km kerékpáros útvonal hálózatot jelöltek ki a Balaton felvidéken. A Balaton felvidéken újabb 70 km kitáblázott kerékpáros útvonallal bővült a Balaton Bike 365 projekt hálózata. Egyúttal bringás, információs és szolgáltató központ nyílt a Művészetek Völgye egyik helyszínén, Vigánt Petenden. Szilasi László szakmai vezető emlékeztetett rá, hogy a Balaton Bike 365 projekt keretében mostanáig 1100 km túraútvonalat jelöltek ki, ez bővült most újabb 70 km-re. Moszkva hosszú távú tűzszünetbe is beleegyezhet bizonyos szankciók enyhítéséért vagy eltörléséért cserébe. Vélekedett Vladimir Zelenszky ukrán elnök a Bloombergnek adott nyilatkozatában. Az államfő arra szólította fel ezért az Egyesült Államokat és Európát, hogy tartsák fenn az Oroszország elleni szankciókat és ne engedjenek Moszkva enyhítési kéréseinek. Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, félévszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.0.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
6: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
5: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
6: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
5: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
7: Volkswagen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg. A nyílt utcán műtöttek meg egy szíven szúrt férfit. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg. Az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott a mezőgazdasági szempontjából. Alig hullott csapadék, a hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Emellett a gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok súlyos fagykárokat okoztak, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. A felszín közeli 20-30 cm-es talajréteg országszerte kritikusan száraz. Az alföldön és a mezőföldön a mélyebb rétegek nem tudtak feltöltődni télen, így ott sincs tartalék. A gyümölcsösök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek április második hetében, és azóta is többször előfordultak fagyok az újabb és újabb sarkvidéki eredetű légtömegek hatására. Újabb 70 km kerékpáros útvonalhálózatot jelöltek ki a Balaton felvidéken. A Balaton felvidéken újabb 70 km kitáblázott kerékpáros útvonallal bővült a Balaton Bike 365 projekt hálózata. Egyúttal bringás, információs és szolgáltató központ nyílt a Művészetek Völgye egyik helyszínén, Vigán Petenden. Szilasi László szakmai vezető emlékeztetett rá, hogy a Balaton Bike 365 projekt keretében mostanáig 1100 km túraútvonalat jelöltek ki, ez bővült most újabb 70 km-rel. A nyílt utcán műtöttek egy szíven szúrt embert. Az Országos Onkológiai Intézet főorvosa a nyílt utcán műtött és mentett meg egy szíven szúrt embert, közölte az intézmény az MT-vel. A közlemény szerint múlt vasárnap egy 30 év körüli szíven szúrt férfihoz kapott riasztást a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Ügyeleti Egysége. Dubocki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa, hobbiának élve éppen itt a légimentőknél teljesített szolgálatot. A megfogalmazás szerint a főorvos a helyszínen, nyílt utcán, steril műtői háttér nélkül, modern gépek nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát, és 7 perc alatt varta össze a dobogó szívet, stabilizálva ezzel a beteg állapotát a további ellátásához. Újabb rendőri kontingensek indulnak szerdán Budapestről Bulgáriába és Szerbiába a határőrizeti feladatok támogatására, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A misszióban Magyarország 2 rendőrrel támogatja Bulgária 15-tel Szerbia határőrizeti feladatainak ellátását. A kontingensek munkáját korszerű technikai eszközök segítik, például terepjáró szolgálati járművek, kézi éjjellátó készülékek, kézi hőkamerák és mobil hőkamera rendszerek áll a közleményben. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Hajnalra -2 és +7 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatott.

0: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod. Bárhol hallgathatod.
1: www.radiodavas.hu.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentés

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: égnek a fény.
1: Reggel 6 óra van.
2: Reggel 6 óra van.
3: Stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációja. Nyár közepén részlegesen megnyílik a Biodóm Budapesten. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlag koncentrációja a szennyvízben a múlt héten országos szinten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön. A tájékoztató szerint az év 17. hetében minden településen stagnálást mértek, emelkedést csak Szegeden tapasztaltak. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt, a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, csak Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon és Nyíregyházán volt kimutatási határ felett. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter jelölt csütörtökön Facebook oldalán. Gödös László azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezet minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely nem politikai utasításokat hajt majd végre, hanem szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat és Növénykert Biodómjának központi csarnoka, ahol az egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, közölte az intézmény az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. Szlovákiában leállították egy nagy katonai kórház építését a kivitelezés rossz minősége miatt. A tartó szerkezet ellenőrzése során minőségi problémákra bukkantak. A védelmi miniszter szerint ezek a megállapítások oda vezettek, hogy le kellett állítani az építkezést, amelyet most további szakértői vizsgálatok elvégzése követ. Ez utóbbiak arra kiderítésére irányulnak, hogy az építkezés problémás részeit ki lehet-e javítani, vagy kénytelenek lesznek az egész eddig felépült részt lebontani és újra felépíteni. A keletkezett kár mértékének megállapítását a tárcavezető a szakértői vizsgálatok elvégzése utáni időszakra teszi. Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.
4: Lelátó extra!
5: A Rádió Dabashelyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Egy hete a Veszprém Handball Akadémi U21 ellen győzelemmel, a feljutás után a bajnoki címet is bebiztosította a Dabasi férfi kézilabda csapata az NB1B-ben, de még 4 mérkőzés hátra van a bajnokságból, és ezeken a meccseken is szeretnék megőrizni 2026-os győzelmi sorozatukat. Soros ellenfelük az FTC U21-es csapata feljutóként remek szezont futott, és magabiztos teljesítménnyel a tabella közepén helyezkedik el, biztos bennmaradóként. A Dabas fiataljainak ez a találkozó egy újabb lehetőség, hogy megmutassák magukat, mennyit fejlődtek az őszi mérkőzéshez képest, amikor Dabason 12 gólos vereséget szenvedtek. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik, majd a fővárosban, az Elek Gyula arénában. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Itt egy újabb magyar

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Jöjjön egy újabb magyar dal.
7: Hogy biztosan szót értsünk egymással.
6: Magyar óra.
7: Magyar óra.
6: Itt
7: az otthon hangja.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Mint egy ismerős idegen.
3: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
3: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plus járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
5: Szép jó reggelt kívánok, kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A mai műsorban vendégünk lesz majd Kulik Zoltán, a Vitafort ZRT vezérigazgatója. Vele beszélgetünk majd az agrárium, illetve az állattenyésztés helyzetéről. Aztán jön majd Ági is, hozza az agrármeteorológiát, illetve itt lesz Szerocki Zsuzsi is a Díszfaiskolából. Én Kis György Krisztián vagyok, hamarosan.

0: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
1: Néhány nappal ezelőtt Kulik Zoltánnal beszélgettünk itt a 93.4-en a Rádió Dabas egyik műsorában, a Vitafort ZRT vezérigazgatójával. A következő percekben ezt a beszélgetésünket hallhatod.
2: Vendégünk továbbra is Kulik Zoltán, a Vitafort ZRT vezérigazgatója, és hát említettem, hogy a Mercosur megállapodásról fogunk beszélgetni, mert erről már nagyon sok mindent hallottunk, de nem biztos, hogy mindenkinek egyértelmű, hogy például akár a magyar gazdákat hogyan érinti, illetve mondjuk bennünket, vásárlókat, majd milyen hatások érnek ebben a megállapodásban. Ugye itt nagyon röviden csak zanzásítva ennek a lényege nagyjából az, hogy az Európában megtermelt, mondjuk példaként hozom ide a német gépkocsikat, azokat ugye ki lehet vinni Dél-Amerikába, cserébe onnan ugye akár gabonát, húskészítményt, stb. Lehet behozni könnyedén, és ugye az európai piacra is ráengedni azokat az ott megtermelt vagy előállított húsokat, és hát ugye ez okoz most problémát olyan tekintetben is például, hogy azért az Európai Unió próbálja szabályozni, hogy például zöldségtermesztés kapcsán milyen vegyszereket használnak a gazdák, illetve mi az, amit már nem lehet használni, viszont ez nincs ellenőrizve például Dél-Amerikában megfelelően, tehát akár olyan vegyszerekkel használt növényeket is be lehet hozni, ami már például Európában nem működhetne.
3: Tökéletesen elmondtad.
2: Nagyon röviden volt.
3: Tökéletesen elmondtad a lényegét, és nagyon egyszerűen, persze most egy kicsit belemélyedünk, arról szól a történet, hogy, és ne brüsszelezzünk, de ez az Európai Unió mezőgazdászainak, aki mezőgazdasággal foglalkozik, legyen az állattartó vagy növénytartó, ez csak negatív lehet. Nem tudnak olyat mondani, természetesen vannak unikális termékek, nemzeti értékek, mondjuk az olaszoknak a pizzától kezdve, vagy a francia sajtokon át, akik pozícióba kerülhetnek, de a lényeg az, hogy ez a megállapodás jó az európai gépiparnak és autóiparnak, hiszen nézzük meg Brazília, Argentína, Uruguay, Paraguay, tehát gyakorlatilag egy dél-amerikai országokról van szó, és itt egy jóval csökkentett vámtétellel pozícióba kerülhetnek Európai Unióban gyártott elsősorban gépipari, ipari átterű termékek. Nézzük a másik oldalát. Tehát, hogyha megnézzük, és az elképesztő, hogy mondtam, nagyon nem indult jól ez az év, és ezt már 20 éve tárgyalják. Miért most kellett, tehát ennek a pozíció,

0: pozíció, hogyha két évvel ezelőtt, vagy két év múlva, akkor is egy kicsit soha nem jó, de talán jobb pozícióba vesszük. Hát itt most azért Brüsszelben volt egy visszalépés, most azért itt majd lassan ratifikálódni fog a történet, sőt már Brazíliába, Argentínába ratifikálták, Paraguay még várni fog, de ennek a lényege az, hogy gyakorlatilag az Európai Unió és a Mercosur országok között van egy durván 120-115 milliárd eurós kereskedelmi forgalom. Ennek a forgalomnak a 80%-át Brazília fogja, tehát minden szem Brazíliára vetül, Brazília pozíciója határozza meg. Ne nézzük, mi lehet nekünk veszélyes, és akkor hát kezdjük. A baromfi, hiszen Brazília őrült komoly és nagy baromfi háttérre rendelkezik, nem túlzás azt mondani, hogy az élő baromfit beteszik az óceán másik oldalán a hajóra, és a hajón feldolgozzák, levágják, és a csomagolt csirke kijön Nyugat-Európa partjainál. Brazília egyik legnagyobb, a világ egyik legnagyobb szója termesztője, és kukoricába is nagyon komoly exportpotenciálra bír. Ezen kívül a következő tényező az etanol és a cukor, a cukornádból eredően. Minden ilyen pozíció jóval egyszerűbben, jóval könnyebben fog Európába bejönni, és ahogy említetted, nem ugyanazok az alapok, hiszen más szabályozás van, akár az Európai Unió állattartásának hormon gyógyszer kérdésében abszolút tilos nem lett Amerikában is vannak olyan pozíciók, amiben lehet hormonhoz nyúlni, és Dél-Amerikában, akár a zöldségeknél, a növénytermesztésnél teljesen más növényvédőszereket engedélyeznek. Tehát ebből adódóan ez a megállapodás nagyon-nagyon hátrányosan fogja érinteni a gazdákat, az egész Európa gazdatársadalmát és a magyarokat, főleg ezekben az ágazatokban. Tehát elsősorban baromfi, növénytermesztés, fehérje, szója, kukorica, cukor, etanol, de nézzük meg Magyarországon, három nagy kukoricafeldolgozó van, akik önmagában 3 millió tonna kukoricát dolgoznak fel, és ebből izocukrot, etanolt készítenek. Hát gyakorlatilag ezek versenyképessége is ebbe a pozícióban nagyon komolyan megkérdőjeleződik. Úgyhogy az egész Mercosur megállapodás, én úgy gondolom, hogy az egyik lehető legrosszabbkor jött, és nagyon aláássa az európai mezőgazdaság és az agráriumnak a lehetőségét. Gondoljuk be, hogy ezek a dél-amerikai országok egy 450-480 milliós piacra kerülnek be az Európai Unión belül, teljesen sokkal könnyebb módon, mind bürokratikus, mind pedig a vámterheket figyelembe véve, mint eddig. Úgyhogy az európai autóiparnak piacra lelhet Dél-Amerikába, de hát most azért Kína már tarol mindent, és sajnos az Európai Unió mezőgazdasága pedig nagyon komolyan sérül, és a versenyképessége romlik a Mercosur megállapodás alapján.
1: Az egyébként kijelentető, vagy az túlzás már, hogy tulajdonképpen az európai ipar, európai egyes országoknak a gazdaságának a megmentése ezzel a megállapodással mondjuk pozitívan hat, tehát hogy itt tényleg lehetnek előrelépések, viszont akkor itt a beáldozott iparág vagy gazdaság, az pont a mezőgazdaság lett, illetve az állattenyésztés?
0: Abszolút így van. Én ugye a mezőgazdasághoz értek, tehát biztos vagyok benne, hogy azokban a pozíciókban, ami ugye az egész Európai Unió gépjárműgyártása, autógyártása azért most nagy problémával küzd. Kína óriási felvevőpiac volt, tényleg Audi, Mercedes, BMW számára nagyságrendekkel kétszábnyi csökkenések vannak az eladások tekintetében, és hát nézzük meg a magyar utakat. Még 5 évvel ezelőtt alig szaladgált kínai autó, hát most már itt Dunád lehet, tehát óriási a mennyisége ennek. Tehát biztos vagyok benne, hogyha ezt nemzetgazdasági szinten nézzük, akkor ennek ez a lényeg. A mezőgazdaság gyakorlatilag ebbe egy beáldozásra került.
1: Akkor kicsit vissza is kapcsolhatunk az előző blogban, ugye itt két részt emeltünk ki, ahol baj van. Itt a szünetben pont beszélgettünk a tejágazatról. Nyilván arról hogy nagyon hatással nem lehet, hiszen itt ugye a minőséget meg kell őrizni, így ezt beszéltük, hogy itt nagyjából ilyen két nap az, ameddig beszélgethetünk a tejről, de hát ugye ott volt a másik, a gabona, és akkor itt adódik a kérdés, hogy ugye itt az előbb arról beszéltünk, hogy itt azért hatalmas mennyiség van még raktárakban, nyilván, hogyha megérkezik mondjuk Dél-Amerikából is, akár jóval olcsóbban, akkor mi történik ezekkel, illetve akkor hogyan tudnak védekezni ez ellen akár a magyar gazdák, vagy milyen megoldást látnak, hiszen ha jól tudom, már akár ez májusban el is kezdődhet ennek az elindulása.
0: Így van, ahogy mondtam, még Paraguay ratifikációjára várnak, Brazília, Argentina és Uruguay is már megtörtént ennek a ratifikációja. Tehát azért, na nézzük a pozíciókat, kukorica. Az egész kukorica termőhely és pozíció abszolút látszik, hogy az elmúlt 15-20 év alatt szépen észak felé tolódik. Tehát Magyarországon 10 évvel ezelőtt nem volt a ritka, átlagosnak mondható volt akár a 7-8-9 millió tonna kukorica termés is. Ez jelenleg a tavalyi évben Magyarországon 5-5,5 millió tonna volt, de az elmúlt 5 év átlagát is nézzük, ma már kukoricában nem haladja meg az 5 millió tonnát. Tehát megy följebb a termőterület. Tehát azt gondolom, hogy kukorica vonatkozásában azok az országok kerülnek még nehezebb helyzetbe, akik komoly importpotenciált jelentenek kukorica vonatkozásában, az egyik legmeghatározóbb. A szója vonatkozásában logisztika egyebek eddig is egyedül Magyarország, hogyha megnézzük, mint egy 600 ezer tonna extrahált szójadarát használ föl, ez eddig is Argentínából, Brazíliából és az Egyesült Államokból jött, tehát ezt eddig is vettük. Itt én elsősorban a kukorica pozícióját, és ahogy mondtam, a cukor, az etanol pozícióját látom nagyon nehezen, és az állattenyésztési ágazatok tekintetében elsősorban a baromfi az, ami ebben a dologban komolyabban sérülhet.
1: Az állattartással, illetve a húsfeldolgozással kapcsolatban mondják egy menekülő útnak esetleg a prémium szegmensben való elmozdulást. Ez jelenthet valóban megoldást, vagy ez egy kis százalékát érintheti?
0: Ez nagy mértékben függ a szociálpolitikai kérdésektől, tehát a vásárlóerő kérdésről. Ma, hogyha bemegyünk a boltba, azt gondolom, hogy azoknak a termékeknek igenis van lehetősége, csak hát ezt meg kell fizetni. Miről beszélünk? Farm labellel ellátott csirkéről, GMO-mentes termékekről. Tehát ezeket a dolgokat nem tudja egy brazil tömegtermelés hozni, és tényleg nem hazabeszélve, de egy Magyarországon előállított baromfi jóval nagyobb értéket képviselhet, és képvisel is, mint egy nagyon-nagyon ipari körülmények között előállított brazíliai csirke. Tehát valahol ezt kell majd pozícionálnunk, és hát egy ilyen helyzetben, ami az elmúlt 5-6 évet jelentette, és itt a Covid-ra, a szállítási nehézségekre, a geopolitikát, az ukrán háborúra, és most ugye a közel-keletről beszélve, tehát mindig azt mondjuk, hogy azért ezek oda mutatnak, hogy a lokális élelmiszer ellátásnak igenis nagy jelentősége van, de úgy kezdtem, hogy ez vásárlóerő paritás kérdése, hiszen ezeket a termékeket, ezek mindig drágábbak lesznek, mint a tömegtermékek, és hát ezt kell megfizetni. Tehát nem tudunk egy 1000-1500 forintos trapista sajttal konkurálni, vagy egy 6-800 forintos, vagy 1000 forintos braziliai csirke mellel, mert ennyire nem fogja tudni az Európai Unió előállítani. Tehát ezek a pozíciók, amiket érezni kell.
1: A szociális érzékenységet meg a vásárolót hoztuk be az előbb. Ez egyébként jelen van olyan tekintetben, hogy azért, hogyha vásárolunk, azért nagyon sokan szokták hangsúlyozni, hogy azért a hazai terméket keresnek. Ennek még azért lehet nívója, lehet versenyértéke ezekkel szemben?
0: Abszolút, és azért az elmúlt években megpróbált mindenki tenni azért, és nem is kormányzati szinten mondom, de akár az ágazati szereplők, tejtermék talács, vagy sertéstartók szövetsége, vagy egyebek, hogy tudatosítani a magyar fogyasztókba az, ami mondjuk Ausztriában, Franciaországban jelen van. Bemennek a boltba, és rögtön a nemzeti termékhez próbálnak nyúlni. Ennek igenis van jelentősége. Magyarország büszke lehet arra, hogy az elmúlt 40-50 évben nem voltak élelmiszeripari botrányai, nem volt semmi például a dioxintól kezdve sok olyanból kimaradt, mert több nagy európai ország, tehát a magyar élelmiszer előállítás, nyomon követhetőség, én azt mondom, hogy tényleg példaérték, és nagyon örülök, mert például hozzánk a Vitaport is most egy 2-3 hét múlva jönnek kínai auditorok, és amikor a pozíciót nézik, valahogy a takarmányból indul el, hiszen annak, ha megvan a nyomon követhetősége, tudjuk, hogy honnan származnak az alapanyagok, az megy végig az állati termék előállításán. Tehát ebben én azt gondolom, hogy tudatossággal, a vásárlók felé lévő tudatossággal, és hát a tudatosság kevés, tehát azért mindenféleképpen fontos az, hogy az emberek ezt meg tudják fizetni, de azért folyamatában az elmúlt 8-10 évben láttuk, nagyon sokat drágult az élet, sőt, volt 2 évvel ezelőtt olyan év, amikor inflációban is egy nagyon sajnos, nagyon kirívóan teljesített Magyarország, de azért a fizetések is nagyon komolyan emelkednek, és az olló, ami mondjuk 15 évvel ezelőtt mondjuk egy nyugat-európai, francia vagy németországi fizetések és a magyar fizetések között volt, azért csökken. Most is nagy különbség van, de már közel nem akkora, mint 8-10 évvel ezelőtt.
1: Az ukrán mezőgazdasági termékekkel kell most versenyezni, kell most velük számolni, ugye talán a hallgatóknak, illetve a vásárlóknak a méz volt egy ilyen nagy kérdés, az ukrán méznek a megjelenése itt Magyarországon, de ugye nyilván itt ugye más termékekről is beszélhetünk, hiszen most akkor két oldalról is érkezik tulajdonképpen, hogyha ez még fennáll az ukrajnai beáramlás, hiszen ugye most akkor megjelenik majd Dél-Amerika, szóval ez már egy ilyen kettős verseny, vagy kettős ellenfél.
0: Igen, mindig tudtuk az elmúlt 20 évben, hogy Ukrajna fantasztikus földekkel, nagyon jó termőföldekkel rendelkezik, csak az agrotechnika nem volt olyan nagyságrendűen megfelelő, és azért most tényleg nem menjünk bele ebbe a háború színfalai mögé, de nagyon komoly amerikai tőke áramlott be az ukrán mezőgazdaságba is, tehát ez teljesen egyértelmű, és igenis, hogy számolni kell vele potenciát. Hagy mondjak el példát, mi dolgozunk, 30 éve van cégünk Moldáviába, Moldáviában van Ukrajna, Oroszország közé csoport, sőt, van a Nyeszteren túli köztársaság, ahol még orosz pozíciók is vannak, és bizony egy ilyen háborús helyzetben is, nem azt mondom, hogy ömlik, de van gyártás, és jön be kéztáp mondjuk Ukrajnából Moldáviába. Tehát az ukrán mezőgazdasággal számolnunk kell, teljesen egyértelműen. Azt is mondjam, hogy stop van, meg blokád, de láttunk mi már ukrán kukoricát, ami mondjuk Lengyelországból jött, és akkor el lehet gondolkozni rajta, hogy akkor most az lengyel volt, vagy ukrán. Ott is, ahogy említetted, és beszélgettünk erről, viszont hogyha megnéztük toxin oldalról bizonyos dolgokban, vagy növényvédőszer maradványokkal, teljesen más. Tehát amikor ugyanolyan szintről versenyzünk, akkor azért egyszerűbb a helyzet, de jelenleg nem így van. Akár a Mercosur országoknál, akár pedig Ukrajnában, és hát erről beszéltünk. Tehát itthon azok a normatívák, amik az Európai Unióra kötelező jellegűek, ezekre az országokra nem az, és más alapról beszélünk.
1: Na, hogyha mezőgazdaságról beszélünk, és akkor majd érintőlegesen az állattenyésztést, állattartást is ide tudjuk venni, akkor nem csak ezek a megállapodások nehezítik egyébként a gazdák életét, hanem azért itt vannak más tényezők, hogy mire gondolok, ezzel folytatjuk a szünet után.
2: 93.4 Rádió Dabas.
1: Ha te is kis gazdaságot vezetsz, például kézműves termékeket állítasz elő, legyen az sajt, lekvár vagy különleges szörp, esetleg egyedi kertészeted, növényed van, amit bemutatnál a műsorunkban, vagy szeretnéd, hogy minél több ember megismerje, akkor jelentkezz a Rádió Dabas Facebook oldalán üzenetben, vagy pedig küldj egy e-mailt a marketing@radiodabas.hu címre, és egy soron következő adásunkban téged is bemutatunk a hallgatóknak.
2: 93.4 Rádió Dabas.
1: Rövid szünetre megyünk csak el, hogy Ágitól meghallgassuk a friss híreket, de utána folytatódik a Gazdász Czerocki Zsuzsival és a kerti tippekkel.
3: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
2: Piknik. A legjobb zenék, főzőfülke, diszkómánia,
4: térségi napló,
2: hangos portré,
4: minden egy kosárban.
2: Hétvégi rádiós programkavalkád.
4: Ettől garantáltan tátva marad a szád.
2: Piknik.
4: Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék!
4: Itt a reklám.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: 5 belterületi utcát újítanak fel Monoron. Hétfőn kezdődik az érettségi. Csökken a szél ereje.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
9: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 2-a van, szombat, reggel 7:30. 5 belterületi utcát újítanak fel Monoron. Monorváros önkormányzata 429,9 millió forint összegű visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében. A fejlesztés célja 5 belterületi utca felújítása és korszerűsítése, amely hozzájárul a közlekedés biztonság javításához és az ott élők életminőségének növeléséhez. A beruházás során a Petőfi Sándor utca, a Páskom utca, a Rét utca, a Kinizsi utca és a Zólyom utca kijelölt szakaszai újulnak meg. A fejlesztés szorosan kapcsolódik az önkormányzat településfejlesztési feladataihoz, és hosszú távon biztonságosabb, rendezettebb közlekedési környezetet teremt. A beruházás eredményeként javulnak a helyi közlekedési feltételek, könnyebbé válik a mindennapi közlekedés, és nő a környék szolgáltatásainak elérhetősége. A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2027. június 1-e. Hétfőn kezdődik az érettségi. A 2026-os tavaszi érettségi vizsgák az írásbeli részével május 4-én kezdődnek és május 22-éig tartanak, a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal indítva. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, míg a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek. Az idei tavaszi érettségi szezonban az oktatási hivatal friss adatai szerint országszerte több mint 148 ezer diákat számolt a tudásáról. A vizsgákat összesen 1170 helyszínen szervezik meg, köztük Dabason és Ócsán. Pásztor Gergely, a Dabasi Tálcsics Mihály gimnázium igazgatója volt a vendégünk.
10: Én úgy látom, hogy akinek célja van, az tanul, készül. Én is úgy várom ezt, hogy mindig ünnepként fogom fel az érettségét. Valójában ez a tudásnak, meg a önmagunk komolysága megmutatásának egy ünnepe. Ezért is öltözünk ki, tehát ez nem öncélú, hogy fölveszek egy nyakkendőt, iskolai nyakkendőt és egy öltönyt vagy kosztümöt húzok. Úgyhogy én nagyon várom a szóbelit is, amikor nem volt szóbeli, mert Covid volt, akkor ezt nagyon fél sikerű érettségének éreztük. Nagyon várom a szóbelit is, hiszen a szép feladateket szoktunk tudni hallgatni komoly emberektől, úgyhogy nekem ez egy ünnep. Hát a megszokott úton haladunk, a közép- és emelt szintű érettség lebonyolítása ugyanúgy fog zajlani, hogy eddig is lezajlott. Reméljük, hogy a tanulóink is így érzik, hogy amit ők bőven vetettek, belefektettek a tanulásba, azt most learatják. Ez az országos mérések nagyon fontossá váltak az utóbbi években, hiszen az országos intézményi rangsorokat, intézményi összevetéseket ez alapján készítik, és mindig nagyszerű látni azt, hogyha nem vagyunk a szégyenpadon, hát az a jellemző, hogy nálunk a intézményi összevetésben az országos szint fölötti teljesítményt tudunk mutatni, sőt, hát van olyan szempontú országos rangsor is, a hozzáadott értéknek a rangsora, ahol nagyon előkelő helyen szerepelünk, mert az 50 intézmény, országos 50 intézményen belül kaptunk elismerést, ami azt jelenti, hogy az a tudás, amivel a gyerekek hozzánk beérkeznek, és amivel távoznak, között nagy a különbség, ami azt jelenti, hogy a gimnázium sikeresen építi a tanulóknak a személyiségét, tudását, jellemét, és az országos szinten is megjelent ez a nagyszerű pedagógiai eredmény.
9: Elfogadták a 2025-ös zárszámadást, és módosították a 2026-os költségvetést a Pest vármegyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A testület több fejlesztési és stratégiai kérdésben is előrelépett. Új alelnököt választottak, Jószai Teodóra a jövőben a civil kapcsolatok erősítéséért, valamint az értéktári feladatok koordinálásáért felel majd. A közgyűlés meghallgatta és elfogadta Lauda Zoltán rendőr-dandártábornok, Pest vármegyei főkapitány éves beszámolóját is. Továbbá döntés született arról, hogy Pest vármegye csatlakozik a Horizon Europe programhoz, valamint határoztak a versenyképes járások programhoz kapcsolódó források felhasználásáról is. Az ülésen szó esett a vármegyei tulajdonú cégek működéséről, valamint több térségi együttműködés eddigi eredményéről. Többen bírálják a nem apai gyermekek ingyenes étkeztetését Apajon. Mint minden településnek, a közétkeztetés biztosítása az egyik legnagyobb kiadás önkormányzati szinten. Apajon néhányan megjegyezték, hogy a más településekről járó gyerekek esetében az illetékes önkormányzaton lehetne behajtani az étkezés díját. Novák Pál polgármester nonszensznek nevezte a felvetést, ugyanis Apajnak a gyermekintézmények fenntartásához szüksége van a gyerekekre, mert helyben nincs annyi gyerek, hogy működtetni lehessen például az iskolai osztályokat. Továbbá miután más településre, középiskolába kerülnek az apai fiatalok, ott ők vehetik ugyanúgy igénybe az ingyenes étkeztetést.
11: Néhányan azt is elkezdték taglalni, hogy az iskolánkba és az óvodánkba nagyon sokan járnak más településekről, apai esetében legtöbben egyébként Dömsödről, aminek mi nagyon örülünk. Ez azt gondolom két dolognak köszönhető. Az óvodánál, hogy az óvoda olyan családias körülményeket teremtett, és olyan jól felszerelt, és olyan külső játszótere van, ami vonzó a szülőknek, mert ott nem a gyerekek döntenek, hogy járnak óvodába, és nagyon sokan szeretnék kihozni a gyermeküket. Mi addig tudunk fölvenni Dömsödről a gyermeket, amíg az óvodai létszám keretünk ezt engedi. A mi óvodánk egy 50 fős óvoda, most 48-an vannak az óvodába. Azt is látni kell, hogy nekünk nagyon fontos, hogy Apajra járjanak óvodába ezek a gyerekek, mert aki Apajra jár óvodába, az nagyon nagy eséllyel Apajra fog iskolába is járni. Mert hogy a második pont az az iskolának a programja, a zöld iskola programunk, ami szintén vonzza dömsödi szülők számára, és ott vannak a dömsödi gyermekek, akiknek nagyon örülünk, mert ahhoz, hogy elinduljon egy első osztály, ahhoz legalább 18 gyereket kell produkálni. Persze 14-nél már el lehet indítani, de akkor már nagyon sok tantárgyat úgy kell oktatni, hogy mondjuk az első, második, vagy az első és harmadik osztály összevonásra kerül. Ezt viszont a szülők nem szeretik. Ha csak az apai gyermekekkel számolnék például a jövő szeptemberi évben, akkor 8-9 gyermek jönne az óvodába. Az apai iskolába. Kedves szülők, jelentem, 8-9 gyermekkel nem indul el az első osztály, lehet vinni a gyermeket Dömsödre, vagy Lacházára, vagy Kunszent Miklósra. Ezt nem akarják ők sem, tehát mi ezért csalogatjuk a dömsödieket, ezért hívogatjuk Lacházáról és Kunszent Miklósról is azokat a családokat, akik valamiért ott éppen nem érzik jól magukat, vagy több lehetőséget látnak abban, hogy a gyermekük egy kicsit nyugodtabb, kisebb iskolába jár, és ezzel szeretnének élni. Az, hogy az étkezésben van Dömsödről is például ingyen étkező gyermek nálunk, és én megkapom azt, hogy a dömsödiek étkeztetését hajtsam be a Dömsödi Önkormányzattól, ez egy nonsens.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
9: Ma nagyrészt derült, napos idő várható. Néhol a nappali gomoly felhőképződés mellett sok lesz a napsütés. Csapadék nem alakul ki. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 18-23 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
3: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
1: Rádió Dabas az otthon hangja. Már is folytatódik tovább a Gazdász. Megérkezett a stúdióba Czerócki Zsuzsi és a Díszfaiskolából. Szia, jó reggelt!
12: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Múlt hétről ígértük, hogy hozunk egy témát majd, amivel foglalkozunk a mai napon, ez pedig az, hogy a szobanövényeket, illetve a balkon ládákat kicsit átbeszéljük majd, illetve azokat az eszközöket, amikbe ugye a növényeket ültetjük, hiszen ugye rengeteg féle fajtát lehet akár a műanyagtól a cserép, vagy akár különféle természetes anyagokból választani, és hát nem mindegy, hogy mibe ültetünk, hogyan is ültetünk, illetve hogy például ezeket az edényeket hova helyezzük, hiszen akár csak, hogyha a műanyag edényekre gondolunk, azok ugye a tűzönapon könnyen fel tudnak forrósodni, és ott akár a növénykárosodást is okozhatják.
12: Igen, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen cserepet vagy ültetőedényt választunk, mert ez alapvetően fogja meghatározni a növényünknek a fejlődését. Nagyjából annyit jelent, hogy mi mennyire érezzük magunkat komfortosan, mondjuk milyen helyen élünk, az ugyanannyira határozza meg egy növénynek is az életét, hogy hogyan fog kinézni. Mert egy teljesen egészséges növény, mondjuk egy nem megfelelő cserében nem fog jól fejlődni. Az alapvető tétel az, hogy legyen lyukas a cserép alja. Bármilyen edényt is választunk, folyjon ki belőle a víz, mert hogyha az alján pangó vízréteg alakul ki, akkor ott ugye ilyen rothadási folyamatok indulnak el, és a gyökérzónában tönkre megy pont a gyökérzet legfontosabb része, ezek a hajszál gyökerek, és betömörödik a talaj, láthatjuk, hogy folyamatosan nedves a talaja a növénynek, mégis így kókadozik. Ez amiatt van, mert nem folyik ki a víz. Ez egyébként történhet akkor is, hogyha túl pici a lyuk a cserép alján, vagy mondjuk betömörödik az a közeg, ami beültettük. Itt visszatérnék arra, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen földet választunk, mert maga a föld is összetömörödhet annyira, hogy egyszerűen nem folyik át rajta a víz. És örök dilemma egyébként, hogy műanyag vagy kőedényt válasszunk. Én azt szoktam javasolni, hogy olyan teraszra, ahol folyamatosan egész nap süti a nap, sötét színű műanyag edényt azt ne válasszunk, mert ha mi is megfogjuk a kezünket, tehát annyira felmelegszik, és annyira átveszi a cserépnek a hőmérsékletét a föld, hogy akár ilyen 60-80 fokos is lehet. Ezt már nagyon kevés növény viseli el, csak a kaktuszok. Úgyhogy esetleg itt a sötétebb színű műanyag edényeket mellőzzük, vagy hogyha mégis ilyet, akkor dupla falut válasszunk, mert a dupla fal a szigetel annyit, hogy ne melegedjen fel. A nagyon felmelegedő teraszokra szoktuk javasolni az agyagkaspókat, mert ugye az agyag is átveszi, vagy a kerámia is átveszi a nedvességet a talajtól, és a párolgásával, a talaj nedvesség párologtatásával hűti természetes módon saját magát, így nem melegszik fel ennyire, és talán jobb választás. Ezeket nyilván nehezebb mozgatni, de ők alá azt szoktuk javasolni, hogy ne kerámia tálcát tegyenek, mert úgy könnyebb lesz mozgatni, hogyha műanyag van alatta. Viszont a műanyag edényekből is kaphatóak már ilyen agyagutánzatú kompozit termékek. A kompozit is egy jó választás, mert ez nem melegszik át annyira, és könnyebb is mondjuk cipelni, mint egy agyagedényt. Lényeges különbség van benne, úgyhogy esetleg ez is megfelelő. A másik lényeges dolog, hogy mindegy milyen edény van, de legyen alatt a cseppfogó tálca. Ez azért fontos, mert nyáron, amikor öntözzük a növényeket, átfolyik a közegen a víz, de nem tud felvenni annyit, amennyire éppen szüksége lenne, ezért meg fog állni a cseppfogó tálcában, és vissza fogja szívni a gyökérzóna ezt a mennyiségű vizet, amin pedig másfél-két óra után marad ebben a cseppfogó tálcában, az pedig érdemes leönteni. Úgyhogy emiatt fontos, hogy legyen a cseppfogó tálca, illetve nem szárad ki annyira alulról a cserepünk, mert hogyha nincs alatta egy ilyen tálca, akkor egyből alulról kell kezdesz elszáradni, vagy kiszáradni a közeg, így sokkal jobb megoldás, hogyha van alatt a cseppfogó tálca.
1: A természetes anyagok mennyire jelennek meg? Azért lehet látni már fából is ládát, meg hát nyilván mondjuk az a palántázásnál jellemző, de már ilyen lebomló cserepeket is.
12: Hát én nekem a lebomló cserepekkel az a tapasztalatom, amik így WC guriga, meg mindenféle ilyen papírmaséból készülnek, hogy egyszerűen bepenészedik benne a talaj, mert folyamatosan nedves marad, ugye csak akkor szárad ki, amikor már maga a palánta is kiszárad, de lehet, hogy megfelelő közegben, ha mondjuk kis üvegházban van tartva, úgy megfelelő, nekem mindegyik bepenészedett, mert nem megfelelő a vízelvezetése. Rövid távú magvetésre lehet, hogy alkalmas, főleg ilyen, pont a hajnalkáról beszéltünk, a hajnalka gyakorlatilag bárhol ki kell, őre lehet, hogy alkalmas, de paprikaféléknél én már például nem alkalmaznám, bár aki most kezd a paprikát palántezni, ő már elkésett, úgyhogy a mostani palántáknál lehet ezeket az újra felhasználtakat alkalmazni. Nekem a legjobb van a palántezésre a műanyag vált be. A kinti fa virágládák, virágtartók pedig nagyon jól működnek. Tény, hogy karbantartást igényelnek, vagy minden második évben le kell őket kezelni, ugye folyamatosan vizet kapnak, de nagyon jól működnek. A növények is nagyon jól érzik magukat benne, nagyon jól is mutatnak, ugye egy természetes anyag. Itt akár fatörzsekbe is, üres fatörzsekbe, vagy virágládákba is tudunk ültetni. Akinek van lehetősége ilyet vásárolni, vagy készíteni, az egy nagyon jó ötlet, hiszen személyre szabott ágyásokat, virágládákat, vagy akár kaspókat készíthet belőle.
1: Szobanövényeknél van egyébként jelentőség, hogy mibe ültetünk. Talán ugye egyet lehet az orchideát, amire azt mondják, hogy átlátszó cserébe kell tartani, és hogyha már ez így szóba kerül, van olyan növény, aki mondjuk valamilyen speciális igénylést igényel ilyen tekintetbe?
12: Hát egyébként én is az orchideát nagyon sokáig csak így cserép nélkül, vagy kaspó nélkül csak átlátszó cserepekbe tettem, de most így a költözésnél sikerült véletlenül belehelyeznem őt egy sima kerámia kaspóba. Egyébként itt is. Nekem a lepke orchidea az nagyon jól működik. Nem tudom, hogy mi az oka, de úgy látszik, hogy nála vagy nálam nem volt probléma, lehet, hogy másnál sem probléma. Amit még ilyen speciálisba szoktam én ültetni, hogy tényleg fényt kapjon a gyökere, a filodendron félék között vannak olyan kapaszkodó, különleges növények, mint például a Florida Beauty, aminek ilyen tarka a levele, sok sárga szín van benne. Ők tényleg igénylik azt, hogy a gyökereik is kapjanak fényt, és ilyen átlátszó kaspóba legyenek, és ne legyen kerámia körülöttük, meg ne álljon alatta a víz, mert ők kapaszkodó növények, tehát így felfutnak a fára, és léggyökereik vannak. A léggyökereiknek pedig ugyanúgy fotoszintetizálnak ezek a részek, úgyhogy nekik is kell a fény. Úgyhogy én csak az ilyen nagyon különlegeseknél vettem észre, de azt hiszem, hogy aki ilyeneket tart, az így nagyjából tisztában is van vele. Egyébként a szobanövényeink nagy része egy nagyon strapabíró növény. A fikuszokat kivéve ők a húzatra érzékenyek, de egyébként a szobanövényeknél talán nem. Ott tényleg az a fontos, hogy olyan legyen a kaspó, hogy az alsó kifolyó lyuk, az ne a cserép alján legyen, hanem egy picit pár milliméterrel fentebb középtájt, vagy akár oldalt is meg szokták így csinálni, hogy ne közvetlenül talajon legyen, mert úgy nem jól folyik ki belőle a víz, tehát erre érdemes esetleg figyelni, vagy ha olyan cserepünk van, aminek teljesen az alján van a lyuk, akkor esetleg egy ilyen kisebb kavicságyra érdemes ráhelyezni, de jobban fejlődnek így, azt vettem észre, úgyhogy talán ennyi a fontos belőle.
1: Rövid szünetre megyünk el, és utána már is folytatjuk a beszélgetést.

0: Rövid szünet után már is folytatódik tovább a beszélgetés Czerucki Zsuzsival. Kerti tippekkel érkezünk ismételten, és hát az előbb szóba került már egy futó növény, amit szoktak előszeretettel akár ültetni. Most már ugye meg is lehet vásárolni ezeket a magokat elég sok helyen, ugye a hajnalkáról beszéltünk, de hát nagyon sokan keresnek különféle árnyékolót, akár a legegyszerűbbtől, mondjuk úgy, hogy a bonyolultabbakig, mi az, amit tudunk ajánlani?
1: Hát a hajnalka egy ilyen régi új kedvenc egyébként, ő az egynyárjak között egy rettentően strapabíró növény, nagyon szépen virágzik, ugye neki vannak ezek a kék és rózsaszín virágai, vagy akár fehérben is kapható, vagy tarkalevelű, nagyon gyorsan kikel, rettentően gyorsan fut, és tényleg 4-5 métert nő egy évben. Úgyhogy nyár közepére már akár a teraszunkat befuttathatjuk vele. Egyetlen egy veszélye van, hogy ha egyszer ültettünk hajnalkát, akkor nekünk mindig lesz már hajnalkánk, mert mindenhol ki kell. Rettentő sok magot termel, és ki is kellnek a magok. Úgyhogy ezzel érdemes számolni. De mondjuk, ha a gyepről van szó a kertünkben, ott a fűnyíró úgy elintézi ezeket a kikelő hajnalkákat, úgyhogy vele érdemes így egynyáriként számolni, ha gyorsan akarunk árnyékolást. Egynyáriakból egyébként még a menyecske szemnek a fajtái, azt hiszem, hogy fekete szemű zsuzsannának hívják ezt a sárga futónövényt, ő is egy nagyon gyorsan futó, felfelé futó növény.
0: Még a szagos bükkön jutott az eszembe, ami hasonló, borsóra hasonlító igen. Növény, sőt, még a virágra is arra hasonlít, és még talán a mag, amit majd ugye hoz, az is ilyen kis, mint hogy egy kisebb borsó.
1: Igen, ő nagyon jó illatú.
0: Én azért jó illatú, igen.
1: Igen, és őt nagyon kedvelem. Őnek is az egyetlen baja az, hogy télen elfagy, de a következő évben ugye ki kell. De ő is egy jó választás. Hogyha ráérünk egy picit, vagy van időnk, akkor érdemes évelőt választani, és akkor itt is szóba jön az, hogy örökzöld legyen, vagy lombhullató. A lombhullatót azért nem kedvelik talán az ügyfelek, mert ugye lehullik a lombja és szemetel, de itt mindig a lombfújót ajánlom, hogy szerintem az a legjobb takarítóeszköz. Hogyha örökzöldekből szeretnénk választani, akkor nem csak borostyánt tudunk ajánlani, hanem mondjuk a csillagjázmin az, aminek hasonlóan jó illata van, mint a szagos bükkönynek, vagy akár a lila akácot. A csillagjázmin egy ilyen nagyon pici fehérvirágú örökzöld növény, talán nem fut annyira gyorsan, mint egy hajnalka, de ő is egész gyorsan 2-3 év alatt be tud nőni egy teraszt. A lila akác az, ami tényleg fantasztikus, tehát hatalmas lila, fehér vagy rózsaszín virágokat hoz, az illata is csodálatos, ott egy dologra kell figyelni, nagyon gyorsan fut, és tényleg akár tetőre, bárhova be tud bújni, és megemeli akár a cserepet is, úgyhogy őt rendszeresen karban kell tartani, de hogyha ez megtörténik minden évben, akkor gyönyörű teraszunk lehet, vagy akár egy ilyen pergolánk. A másik futónövény, amit még én nagyon szeretek, az az illatos lonc, ez a japán lonc, a Halliana. Neki első nap fehér, második nap pedig sárga virágai vannak, és szintén jázmin illatú, nagyon igénytelen, szárazságtűrő, nincsen betegsége. Őt is viszont karban kell tartani, tehát ezzel érdemes számolni, hogy egy futónövény nem csak egyszer elültetünk, hanem rendszeres karbantartást igényel ahhoz, hogy felvezessük a teraszunkra, vagy az erkélyre, és itt még a vadszőlőnek a fajtáiban is tudunk válogatni, hogyha nem ragaszkodunk ahhoz, hogy virágozzon, de a vadszőlőnek a bármelyik fajtája, akár a tapadókorongós, akár a kacsokkal kapaszkodó is, akár egy nyár alatt be tud futni egy ilyen kis pergolát.
0: Igen, ez volna még a kérdésem, hogy a szőlő az még ilyen tekintetben szóba szokott-e jönni, mert hát ugye nagyon sok olyan, pont a múltkori adásban beszélgettünk a bogyós gyümölcsökről, hogy akár azok is lehetnek.
1: Igen, és ezt el is felejtettem megemlíteni, de a klasszikus az ugye pont a szőlő. Talán egyre többen keresik az olyan rezisztens fajtákat, amik permetezés nélkül, vagy minimális fenntartási gondozással is befutnak egy-egy ilyen pergolát, de még a kiwi az, ami a legújabb kedvenc talán, mert a kiwi is hasonlóan viselkedik, mint a szőlő, ő is egy futónövény, és talán ezzel sokan nem számolnak, és nem picit fog futni, hanem nagyon. és őt is karban kell tartani, de lehet saját kiwi ültetvényünk. A kiwinél két fajta van alapvetően, az egyik az egy ilyen mini kiwi, ami sokkal kisebb kiviket fog hozni, és ilyen kis kopasz kiviket, tehát nem lesz olyan nagy, mint a bolti kiwi, de kapható olyan is, ami a klasszikus kiwi, amit a boltban láthatunk, ez a szőrös, nagyobb szemű kiwi, sőt, abból van sárga színű is, meg nagyon sok fajta. Itt arra kell figyelni, hogy külön van a porzós és a termős növény, tehát kettő darabot kell ültetni legalább ahhoz, hogy nekünk termés legyen rajta, viszont egy porzóshoz akár három darab termős növény is ültethető, úgyhogy ő is nagyon gyorsan befut bármit, de ő is nagyra fog nőni, úgyhogy érdemes őt metszeni.
0: Múltkori adásról, ha már szóba került, ugye beszélgettünk arról, hogy a mesterséges intelligenciát is egyre többen választják, hogy akár a ChatGPT-t kertészeti tanácsok tekintetében, és hát hoztál példát akkor is, de most megint említetted, hogy azóta is találkoztál olyan vásárlóval, aki szintén így érkezett hozzátok, hogy megkérdezte a mesterséges intelligenciát. Mi az, amit most tapasztaltál?
1: Én azt gondolom, hogy nem baj, hogy használjuk ezt a platformot, mert nagyon sok mindenre tudjuk használni, de azért kezeljük fenntartással azokat, amiket találunk. És én azt gondolom, hogy ha én a kertészeti szempontban találkozom olyan információval, amit átad az ügyfeleknek, ami nem releváns a mi éghajlatunkon, akkor az más, gondolom orvosi vagy bármilyen általános témában is kezeljük fenntartással, és nézzünk utána máshol is, mert tudom, hogy nagyon sokan használják mondjuk egy ilyen lelet kielemezésére, és azt gondolom, hogy ez szakember, tehát orvosi kompetencia. Tehát nálunk például most már mindennapos probléma, hogy megkérdezik a ChatGPT-t, hogy mit ültessek a kertbe, és lefutózza, és akkor a ChatGPT ajánl valamit, és ami rendszeresen szembe jön velünk, az a császárfa. Erre majd bővebben kitérek, de nagyon sok olyan vagy évelő növényt ajánl a mi éghajlatunkra, ami a mi éghajlatunkon egynyári, mert itt a messzes talajban mondjuk egy savanyú, alacsonyabb pH értékű talajt kedvelő növény sajnos sokáig nem tartható. Ilyenek a hangafélék, amivel nagyon sok, tehát majdnem minden ChatGPT-s témába belefutok. A hangafélék az Alpok alján nagyon jól érzik magukat, tehát azt nem mondhatjuk, hogy Magyarországon nem, mert mondjuk Szombathelyen remekül mutat, de itt Dabason sajnos egynyáriként fogunk vele találkozni, de szinte minden ChatGPT is kerttervezésnél belefutunk. A másik pedig a császárfa, amit oxigénfának, meg nem tudom, bár rengeteg olyan néven találom, én is csak az interneten tudok utána nézni, hogy úristen, ez mi lehet. Én a császárfát nagyon nem ajánlom egy kis kertbe, mert rettentő nagy károkat tud hosszú távon okozni a felszínen mászó gyökereivel, mert gyakorlatilag nem is a földben, hanem sokszor a felszínen jönnek ezek a gyökerek, és akár térkövet, betont, alapot, bármit tud károsítani. Sőt, volt olyan öntözőrendszer, amit újra kellett emiatt készíteni, mert hogy a kötődobozt is teljesen összetörte, és nem is lehetett vele mit csinálni. Meg a csöveket belemegy mindenféle csőbe, hogyha ott van mellette. Tehát egy rettentő agresszív növény, és ezt amiatt ajánlja a ChatGPT egyébként, mert hogy nagyon gyorsan nő. Rengeteg olyan fa van, ami hasonló gyorsasággal fejlődik, mint a császárfa, viszont nem csinál kárt egy kertben, és remekül kordában tartható, vagy akár nem is nő olyan nagyra. Tehát igazából nem nő gyorsabban, mint egy másik hasonló típusú növény, de nem, az a növény nem fog kárt csinálni, úgyhogy tudunk ajánlani helyette teljesen más növényeket, amik jól működnek egy ekkora kertben, de én a császárfát azt nem is tartunk a kertészetben, és nem is fogunk emiatt, mert a hosszú távú hatása egy kis kertben szerintem nem jó, nagyon invazív, tehát magról is ki kell, gyökérsajról is, akár a harmadik szomszédban is, rettentően invazív, és én emiatt károsnak tartom, úgyhogy mi nem tartunk a kertészetben ebből az okból. És miután már beszélek a vásárlóval erről, hogy konkrétan mi az indokunk, akkor már így meg nem is mondom, hogy meggyőzhető, hanem elhiszi, amit mondok, mert sokszor, amit én mondok, először fenntartással kezelik, a ChatGPT-nek valahogy jobban hiszünk, vagy hisznek az emberek, és szerintem ezt más témában is kezeljük fenntartással, mert nem feltétlenül szakmailag releváns az ott talált információ, úgyhogy ne csak kertészetileg, hanem más témában is gondolkodjunk, és keressünk máshol, vagy kérdezünk meg szakembert.
0: Hát akkor ez egy jó téma egyébként, amit feldobtál, hogy akár egy következő alkalommal beszélgethetünk olyan növényekről, amik élősködők tulajdonképpen, akár elnyomják a többi növényt, de akkor legyen esetleg egy következő téma majd ez. Viszont nézzünk be hozzátok, hát beindult a tavasz, szerintem most pont egy hosszú hétvége következik majd ugye május 1-én, úgyhogy biztos még folytatódnak a kerti munkák, illetve a kerti készülődések. Mi zajlik nálatok most?
1: Hát mi keveset alszunk, mert most éppen minden egyszerre. Ugye most megindult az egy nyári szezon, tehát mindenki a balkonokat szeretné színesíteni, de még az időjárás azért nem engedi meg, hogy teljes legyen a balkon növénykészletünk, de már egy része megérkezett, és a következő héten érkeznek a meleg igényes növényeink, illetve a palánták, mert mindenki azt várja, hogy végre legyen saját paprika paradicsom, úgyhogy erre várunk mi is. Rengeteg örök zöldünk érkezett, ami szárazságtűrő, például az ezüstfafélékből, lejlandi ciprusokból nagyobb méretünk, de nagyon sokan keresik a mediterrán különlegességeket, és nem bánják, hogyha akár mondjuk Dézsába be kell őket vinni. A citrusfélékből is rengeteg vásárló keres olyan citrusokat, amiket tényleg ő otthon tud fogyasztani, akár a kumquatot, vagy a Meyer citromot, és hát az örök sláger az a szárazságtűrő évelők, amik talajtakarók is, és ez egy nagyon jó kezdeményezés, vagy vásárlói törekvés, hogy nagyon sokan törekednek arra, hogy teljesen takarják növényzettel a talajt, úgyhogy ezekből is készültünk ilyen félvadvirágokból nemesített nagyon jó szárazságtűrő növények, mint például az ördögszemfélék, vagy a kasvirágfélékből, ligetizsályákból nagyon nagy a választékunk.
0: Akkor, hogyha tehetitek, nézzetek be a megújult kertészetbe, nézzetek körbe, kérdezzetek, vásároljatok, és következő alkalommal pedig, hogyha merült fel kérdés, akkor természetesen megválaszoljuk majd. Hozzánk is jöhetnek a kérdések, a Rádiodobos Facebook oldalán várjuk tőletek. Köszönöm, hogy itt kezdted a reggelt.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok.
2: 93.4 Rádiódabas.
3: Az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból. Csapadék alig hullott, sokfelé gyakorlatilag semmi sem esett. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. A gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok pedig súlyos fagykárokat okoztak. A jövő héten valószínűleg délnyugatira fordul végre a légköri áramlás irány a térségünkben, amely felmelegedést és nedvesebb levegőt, így csapadékot is ígér. Az elmúlt egy hét során száraz, az ilyenkor szokásosnál összességében 2-3 fokkal hűvösebb időben volt részünk. Márciusban csak a hónap utolsó napjaiban érkezett eső, az egész hónap száraz volt. Az idei április ezt még túlszárnyalja. Van olyan terület az országban, ahol március vége óta gyakorlatilag nem esett eső. Az elmúlt 30 és 90 napos csapadékösszeg jelentős, 25-45, illetve 20-70 mm-es hiányt mutat az átlaghoz képest. A felszín közeli 20-30 cm-es talajréteg országszerte kritikusan száraz, a felszín porzik. A 30-60 cm-es réteg is egyre szárazabb. Az őszi búzavetések a tavasz kezdetén még szépen növekedtek, a szokásosnál előrébb jártak a fejlődésben. Mára azonban a csapadékhiány egyre jobban kezd megmutatkozni, zöld tömegük stagnál. A repce kritikus időszakban, teljes virágzásban van, ilyenkor igényelné a legtöbb vizet, kevés az oldalhajtás, nem kötődnek a virágok. Az őszi vetésekre vonatkozó közepes aszály egyre nagyobb területre terjed ki az országban, ez pedig már termésveszteséget fog okozni. A gyümölcsök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek április második hetében, amelyek gondos védekezés mellett sem voltak mindenhol elkerülhetők. Változás előtt áll időjárásunk, A régóta várt délnyugatias áramlás a jövő héten várhatóan megérkezik. Csapadékra kettől van esély. Keddig a talaj további száradása várható, a nyári növényekre vonatkozóan egyre nagyobb területen válik súlyossá, az őszi vetésekre vonatkozóan pedig közepes mértékűvé, majd nagyfokúvá az aszály. A hőmérséklet a jellemzően napos időben egyre emelkedik, szombattól nagy területen melegszik 20 fok fölé a levegő, sőt a jövő hét elején már inkább 25 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Köszönjük, hogy ma reggel is bennünket választottál. Új műsorral jövő héten vasárnap jelentkezünk. A folytatásban is maradj az otthon hangján, hiszen 8:30-tól helyi sporthíreket, 10 órától pedig a térségi naplóadását hallhatod.
4: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
5: Éttermeket, fesztiválokat, taxisokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Lassult az ingatlan piac, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News,

0: az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, valamint a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzések a nyár végéig tartanak. Érezhetően lassult tavasszal a korábban pörgő lakáspiac az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. A fordulatot a hosszabb értékesítési idő és az alkupozíciók vevőknek kedvező változása is jelzi. Balogh László, a cég vezetőgazdasági szakértője ismertette, a piac ketté vált, a nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás, a kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az otthonstart még érdemi keresletélénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán. Fejlesztés a NAV-nál, az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe az adóhatóság automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, valamint a szocho és járulék adatokat. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulék bevallásukat. Tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. Több mint 2000 rászoruló család kapott háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást a fűtési szezonban. Az ország legszegényebb 178 településén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőműveinek bevételéből. Összesen 162 millió forint értékű támogatást nyújtottak havi részletekben, előrefizetős villanyórákra feltöltve. A családok 2025. szeptemberétől pályázhattak a leggyakrabban használt helyiségük fűtésére. A spitzbergák az európai átlagnál 3-4 gyorsabban melegednek. Ez derül ki az Európai Unió Kopernikusz programja és a Meteorológiai Világszervezet éves jelentéséből. A kutatók megállapították, hogy az 1990-es évek közepe óta Európában évtizedenként több mint fél fokkal emelkedett a hőmérséklet, gyorsabban, mint a bolygó bármely más kontinensén, ami a földet beborító, fosszilis tüzelőanyagokból származó szennyezésnek tudható be. A jelentés szerint az éves tengerszint feletti hőmérséklet Európában elérte az eddigi legmagasabb mértértéket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágerei.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
0: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai! Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
7: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
8: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
0: Jump, go, go, go. 93.4.
1: Rádió Dabas.

0: Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat, rekordgyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat a május 20-ai határidő előtt, közölte a NAV. Az adóhivatal idén 5,6 millió bevallási tervezetet készített, amelyek elektronikusan az ESZIA rendszerben érhetők el. Április 23-áig 1,6 millióan nézték meg a tervezetet, és több mint 900 ezeren már véglegesítették. A NAV szerint a legegyszerűbb az online ügyintézés, ahol a bevallás szükség esetén könnyen módosítható vagy kiegészíthető. Aki bizonytalan, az telefonon vagy személyesen is kérhet segítséget a kirendeltségeken. Az adóhivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy az igényben nem vett adókedvezmények a bevallásban utólag is érvényesíthetők. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 márciusában a foglalkoztatottak száma 4.646.000 fő volt Magyarországon. A munkanélküliek száma 219.000 főt tett ki, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-on alakult. Az év első negyedévében a foglalkoztatottak átlagos száma 4.627.000 volt, ami éves összevetésben csökkenést mutat. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.440.000 dolgoztak, miközben a közfoglalkoztatottak száma 69.000, a külföldön dolgozóké 119.000 fő volt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér megújult weboldalán már elérhető az az interaktív térkép, amellyel valós időben lehet tájékozódni a terminál elrendezéséről. Néhány kattintással megtalálható a beszállókapu, a szolgáltatások pontos helye, az üzletek, éttermek és egyéb létesítmények, mindez még otthonról az indulás előtt. Így a repülőtérre érve azonnal tudja az utas, hogy merre induljon, és nyugodtabban töltheti az indulás előtti időt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér nem csak a tájékozódást könnyíti meg, hanem sok kényelmi fejlesztéssel is gondoskodik az utasokról. Rendelkezésre állnak például babamama szobák, ingyenes töltőállomások, kilátó és dohányzó teraszok, környezetbarát ivókutak. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon, figyelmeztet a debreceni Hunren Atommagkutató Intézet. Az intézmény országos felmérése szerint 2023-ban nőtt meg ugrásszerűen a kiszáradt példányok száma, a regisztrált több mint 4000 fenyőfa csaknem 60%-a már elpusztult. A kutatók szerint a karácsonyfaként is ismert fafaj élettani jelzőműszerként működik. A tömeges száradás azt jelzi, hogy a Kárpát-medence éves középhőmérséklete elérte azt a küszöböt, amelyet a lucfenyő már nem képes elviselni. A fenyők pusztulása nem csupán esztétikai kérdés, hanem a klímamodellek beigazolódását mutatja. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Az zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Megrepett a jég alattam, nyakig a nyárba szakadtam. Fenn vagyok, kamera magasban, nem kell más.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: a zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád.
3: Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: nem is kétlem.
1: Azt akarom, légy az enyém.
0: Legyél kérlek a sötétbe fény,
1: ami örökre vezet majd engem.
0: A szemed, ahogy csillog, én sohasem felejt.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower. Baby, no, I can't help it.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
1: itt a reklám.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felsőfokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
7: Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az anyarendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A nagy színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a kisöcsém című operettet, amelyet a kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuális, érdekes,
6: regionális információkoktél,
1: térségi napló,
6: a Rádió Dabas közéleti magazinja. Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
6: Térségi napló a 93.4-en.
8: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. május 2-án, szombaton. Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Dabas hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban megünnepeljük a népviselet napját, a táncvilág napját, a születéshetét és az anyák napját. Tartsanak velem!
9: You

0: that you leave, 'cause a life without you's not one I want to live. Térségi napló a 93.4-en.
1: A múlt hét a tájházakról, a népviseletről és a hagyományokról szólt. Ezt a hetet azonban már a tánc határozta meg, a táncvilágnapja apropóján. A Nemzetközi Táncnap, vagy a Táncvilágnapja április 29-én van. Ezen a napon az UNESCO egyik tagszervezetének, a Nemzetközi Táncbizottságnak a felügyelete alatt minden évben a világ mindenféle táncát megünneplik. Az ünnepet 1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetének egy részlege, a Nemzetközi Táncbizottság hozta létre. Időpontját Jean-Georges Nover francia táncos és balettművész születésnapjára rakták. Itt Dobason is tánccal ünnepeltek a héten, ahogy most mi is itt az éterben. Érkezzen Jurácsik Némráz Adrien, a Borovenka hagyományőrző néptánccsoport oszlopos, alapító tagja.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
4: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Jurácsik Némráz Adrien. Szia, köszöntelek az éterben.
5: Szia, Bligi, köszöntöm a hallgatókat.
4: A héten ünnepeltük a tánc világnapját, a népviselet napja is nem is olyan régen volt. Ezzel kapcsolatban több programon is részt vettetek itt a városban, úgyhogy arra gondoltam, hogy mindenképpen beszélgetnünk kéne a táncról, a hagyományokról, és arról, hogy a Borovenkában ti ezt hogyan őrzitek, hogyan ápoljátok. Mesélj nekünk egy picit a csapatról. Hogy látod, mi az a kohézió, mi az az összetartó erő, ami megtart benneteket már évtizedek óta?
5: Hűha, hát egy dolgot nem tudok kiemelni. 2008 óta működik a csoport, viszont nagyon sok felállásban voltunk már, nagyon sok tag cserélődött. Anyaság, munka, tanulmányok, mindig valaki kiesett, de jöttek újak. Most a legfiatalabb tagunk 16 éves, a legidősebb pedig 64. Hatalmas nagy távolság van időben, korban a táncosok között, és ez nagyon nagy kihívás, hogy mindenkinek megfeleljünk, a legfiatalabbaknak és a régebb óta fiataloknak is, és azt gondolom, hogy a próba az mindenféleképpen, tehát az, hogy együtt izzadunk, együtt tanulunk, együtt szenvedünk, együtt tanuljuk meg, és aztán együtt van siker a színpadon, ez egy nagyon-nagyon fontos összetartó erő, és emellett nagyon fontos, hogy sok közösségi saját programon vegyünk részt. Tehát, hogy a csapatépítőket is beleértem, az egész napos próbák például, vagy a fellépések, a saját rendezvényeink, ezek mind nagyon-nagyon fontosak ahhoz, hogy együtt maradjunk.
4: Aki nem táncol, az talán nem is tudja, hogy mekkora fizikai munka áll e mögött. Neked hogyan jött a tánc az életedbe, és aztán hogyan sikerült ezt megtartani? Mert ahogy említetted, azért sok minden jön az ember életébe, ami kiszakítja abból a közösségből, ahová régen

0: és az életem része. Nekem az anyaság nem húzta keresztbe szerencsére, ugyanis hát van egy jó történetem erről. Ugye 2020-ban született a kisfiam, pont aznap, amikor hivatalos lett a COVID-járvány, és nagyon izgultak a többiek is, meg én is, hogy hát én a pici baba mellett hogyan fogom tudni majd próbákat, a fellépéseket koordinálni, és mondtam, hogy mindenki nyugodjon meg, mert leállt a világ, hogy én anya lehessek. Úgyhogy 2 évre, amíg az én kisfiam karonülő volt, picike volt, és nem tudtam volna vele úgy menni, addig megállt a világ, és nem voltak rendezvények, nem voltak próbák. Majd amikor újra lehetett, addigra már a kisfiam is jött velünk próbára. Úgyhogy számomra nem volt kiesés ilyen szempontból.
1: Azt mondtad, hogy szerelem volt első látásra, első tapasztalásra. Mi volt az, ami szerinted így bevonzott ebbe a világba? Egyébként korábban táncoltál? Volt valamiféle közöd a hagyományápoláshoz, a tánchoz, úgy általánosságban ehhez a szegmenshez?
0: Általános iskolában volt néptánc szakkör, és ott tanultunk, de ott annyira még nem fogott meg. Nem tudom, hogy miért, utána már nagyon bántam egyébként, mert felnőttként, amikor elkezdtem, és egyre jobban bevonzott, egyre jobban érdekelt, egyre mélyebben beleástam magam, rájöttem, hogy még lehet, hogy szakmának is választottam volna, ha akkor mondjuk nem szakad meg ez a kapcsolat, és akkor lehet, hogy esetleg olyan gimnáziumba vagy egyetemre mentem volna.
1: Azon gondolkodtam, hogy amikor így beépül az ember életébe, a testébe, azok a mozdulatok, amit a tánc által elsajátít, milyen jó, hogy amikor felcsendül a zene, akkor tudja, hogy hogyan is kell rám mozogni, és nem is gondolkodik azon, hogy egyáltalán mozogjak-e, másrészt, hogy jól mozgok-e.
0: Igen, ez abszolút így van, és szerintem az önbizalom, ami nagyon fontos, hogy a színpadi jelenlétnél muszáj. A színpadon kénytelen az ember önbizalmat magába tuszkolni, és akkor is mosolyogni, ha nem tudja, hogy mi a következő lépés. És szerintem ez a hétköznapokban is ad egy olyan magabiztosságot. Úgy értem a hétköznapok, hogy akár egy bálon, egy bármilyen rendezvényen tényleg valami népzene vagy olyan zene felcsendül, és automatikusan beindul minden.
1: Érdekes még a ti táncotoknál, hogy ugye vannak szóló részek, de azért ez egy közös tánc. Akár a férfi-nő viszonyáról, akár a közösségekről beszélünk. Egymáshoz kell érni, egymás szemébe kell nézni, tehát kialakul egyfajta intim közeg.
0: Nagyon érdekes, hogy járunk többen is a csoportból táncházakat tartani, óvodákba, iskolákba, és az óvodásoknál semmi probléma nincsen, fog meg a párod kezét, teljesen természetes, fiú-lány, nyilván ha több lány van, több fiú ugye lehet, akkor vegyes, de ugye elvileg ez egy női-férfi tánc, és az általános iskolában egyszerűen hihetetlen, hogy mellé állni sem mernek a fiú, mert megfogni a lány kezét, hát ez úristen, és annyira idegen tőlük ez az intimitás, meg hogy megérinteni a másikat 10 éves kortól, és nálunk meg rendszeresen párcserék vannak próbán is, tehát nálunk mindenki mindenkivel táncol, és ez olyan természetes, hogy itt nincs is arról szó, hogy én nem fogom meg a másikat, a lány derekát fogja a fiú, a kezét fogja, tehát hogy ezek nagyon-nagyon természetes dolgokká váltak.
1: Mit adhat a tánc az ember életéhez? Ugye említetted, hogy az önbizalom az egy nagyon-nagyon fontos tényező.
0: A mozgás, habár a néptánc, ez nekem nagy szívfájdalmam, de nem számít sportnak, a sakk az igen, de a néptánc az nem. Hát kívánnám, hogy aki ezt kitalálta, vagy aki meghozta ezt a döntést, jöjjön el egy-egy próbára, akkor megmutatnánk, hogy mennyi mozgás van benne. Tehát az, hogy az ember hétről hétre átmozgatja magát, úgy indítunk, hogy bemelegítés, bokától fejtetőig mindent átmozgatunk, kardió része van, állóképességet javít, agyban gondolkodni kell nagyon sokat, főleg a fiúnak, hogy mi után jön. Hiába tudom a táncot meg a lépéseket, akkor is számolnom kell, és tudnom kell, hogy mi lesz a következő lépés. Most például kalocsai táncokat tanulunk, aminél másképp mozog a láb, a kar, és még kellene hozzá énekelni is. Tehát, hogy annyi mindent megmozgat agyban, meg testileg is a tánc, hogy szerintem ez karban tartja az embert hétről hétre. Ez az egyik, tehát a mozgás része. A másik a közösség, hogy amikor megérkezünk próbára, csicsergés, kivel mi volt, főleg mondjuk egy karácsonyi leállás után, mindig úgy kezdjük például, hogy körbe megyünk, kivel mi volt az elmúlt egy hónapban, mire készül, mik a tervei, Van barát, van barátnő, volt váltás, ugye a fiataloknál ez ilyen rendszeres kérdés, mert nem tudhatjuk, mindig aktuálisnak kell lenni. Tehát a közösségben levés az, hogy a másik érdekel, hogy mi van vele, ő is megkérdezi, hogy veled mi van, és hogy ez hétről hétre mindig ott van az ember életében, szerintem ez is hatalmas nagy kincs.
1: Említetted a közösség fontosságát, illetve felfigyeltem arra a félmondatra,

0: vagy különösen a fiúnak tudni kell, hogy hova kell lépni. Ez egyfajta bizalomjáték is.
1: Abszolút, abszolút. Jó, nálunk elég erős kezű lábú lányok vannak, ilyen szempontból.
0: Na, de ez a lényeg, hogy hagyom-e, hogy engem vezessenek?
1: Nem nagyon engedik ki a lányok az irányítást a kezükből, viszont teret adnak a fiúnak. Tehát a lányok mindig tudják a lépéseket, főleg nyilván, ha már nem szabad táncról van szó, hanem egy betanult koreográfiáról. Úgy szoktuk hívni egymást, hogy Jolly Joker, mert hogy amikor főleg szóló részek vannak, vagy az egyik fele más táncol, mint a másik, a lányoknak mindent tudni kell. Mindenki táncát mindenki megtanulja, mert lehet hiányzás, lehet betegség bármilyen oknál fogva, és kell egy beugró. És nálunk a lányok mindig mindent tudnak. A fiúk örülnek, hogy a sajátjukat, meg hogy elvezetgetik a lányt, és tudják, hogy merre van a színpad eleje, de abszolút rájuk is kell hagyatkozni a lányoknak, tehát engednek teret a fiúknak.
0: Említetted, hogy most a Kalocsait tanuljátok. Van kedvenc tánc?
1: Mindenkinek van kedvenc tánc.
0: Na, mesélj!
1: Nekem például a szatmári a kedvencem. Miért? Annyira dinamikus tánc, hogy ott 2 perc múlva már szakad az emberről a víz, ha úgy csinálja, meg jól csinálja, hogyan kell. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon technikás, egy feszes tánc, viszont rengeteg mozgásformája van, nagyon sok figurával lehet díszíteni, és a zene, ott, amikor ott az megszólal, nekem föláll a szőr a karomon, hátamon, mindenhol, mert nagyon-nagyon mélyrehatol.
0: A tánc mellett nemrégiben ünnepeltük a Népviselet napját is, és érdekes ebből az aspektusból is rávilágítani erre a témára, hiszen nektek is van népviseletetek, szoktátok hordani, de szerintem már az is elég, amikor egy lány szoknyában táncol karaktercipőben. Mesélj nekünk erről a más állapotról.
1: Igen, van ugye a sári viseletünk. Hát nagyon körülményes felvenni, nagyon sok réteg, vigyázni kell rá, nem tudunk benne leülni, mert ki van keményítve, a blúz is ki van keményítve, tehát hogy az egy, mondhatni egy ilyen vitrin viselet, de egyébként nagyon szépen betörjük, mert hogy táncolunk benne, pedig olyan kőkemény, hogy nagyon meg sem mozdul, de mi azért letáncoljuk be, de ez a mi viseletünk. Tehát hogy erre büszkék vagyunk, ezt hordjuk, fölvesszük, amikor csak lehet. Van egy virágos ruhaviselet, ami több tájegységhez beilleszkedhet. Nyilván arra keretünk nincsen, hogy minden egyes táncot, amit megtanulunk, teljes viseletet varassunk, mert akkor több millió forint lenne már a tánccsoport tulajdonában. Erre nincsen lehetőségünk. Viszont az egy sokkal kényelmesebb, pörgősebb, le lehet ülni benne, egész nap el van benne az ember, az már teljesen más érzés abban lenni. És most egy ideje valahogy kialakult, hogy például a próbákon is ugye kötelezővé tettük, hogy a lányoknak szoknya mindenféleképpen, karaktercipő, harisnya, felső, és kialakult valahogy egy ideje, hogy vannak ezek a lapszoknyák, amit ugye át kell lapolni, és akkor a deréknál megkötni, és valahogy mindenki beszerezte. Nem volt megbeszélve, de én is vettem, én is rendeltem, és valahogy így minden próbán abban vagyunk. Tehát van egy egységes próbaviseletünk is, amit egyébként fellépéseken is használunk, mert egy az, hogy már több is van mindenkinek, nem csak egy, a másik pedig, hogy nagyon kényelmes felvenni, mégis van egy megjelenése, nagyon szép, egységes, de mindenkinek más színű, tehát ugyanaz a stílus, de más színű, egy fekete felsővel, karaktercipővel, harisnyával, nagyon-nagyon szépek a lányok így is.
0: Említettem, hogy szerintem, amikor szoknyában van az ember lánya, akkor egyfajta más állapotba kerül. Ti hogy érzitek ezt a más állapotot?
1: Én azt látom például, hogy megváltozik a testtartás, az az egyik. Sokkal jobban kihúzza magát az ember, valahogy tudni kell viselni a viseletet. Valahogy tudni kell viselni azokat a ruhákat. Az megváltozik. A másik, hogy jobban odafigyel. Én azt látom például, a lányok nagyon sokat simogatják például a szoknyákat. Nem esznek úgy, nem isznak úgy, megnézik, hova ülnek le. Tehát, hogy egy ilyen gondoskodás is van a ruha iránt, ami szerintem egy farmerral, meg egy pólóval nem hogy lenne.
0: Melyik a kedvenc viseleted? Ugye említetted, hogy nincs lehetőség arra, hogy minden tájegységhez az adott viseletet hordjátok a táncfellépések alkalmával, de ha így kívánhatnál, akkor mi lenne az?
1: Hát, ha kívánhatnék, akkor én egy brokát szettet szeretnék. Ez egy ilyen fényes anyagból készül, rengeteg szoknya van alatta, és egy ilyen hatalmas nagy anyagból vart szoknya. Az, amikor az ember fölveszi, hát az nagyon-nagyon gyönyörű. Egyszer már volt rajtam ilyen, volt lehetőségem kipróbálni, és mondtam, hogyha nyerek a lottón, vagy valami történik, akkor egy ilyen szettet fogok magamnak varratni. Még ha nem is tudom mindenhova fölvenni, de akkor is lesz, mert az annyira gyönyörű volt, meg olyan jó volt viselni.
0: Minden jeles napnak van egyfajta üzenete, és ahogy így most mesélsz a népviseletekről, és milyen ebben lenni, létezni, elgondolkodtat a tény, hogy vajon mi lehet ennek az igazi üzenete így 2026-ban, a jövőkor számára, a jelenkor számára.
1: Nekem nagyon jó érzés volt, hogy a népviselet napján itt a hivatalban is többen vettek föl kiegészítőket. Nekem már ez is megdobogtatja a szívemet, amikor egy olyan nyakláncot, egy olyan fülbevalót, egy szegedi papucsot láttam itt a folyosón a kolléganőn, egy mellény, egy szoknya, bármi. Nekem már az is egy olyan, hogy kicsit visszacsepeg a múlt a jelenbe, és nekem, én elfogult vagyok, tehát én nem tudom ezt objektíven nézni, de nekem egy ilyen apró kiegészítés is nagyon-nagyon sokat számít például. Hogy mi lehet az üzenete 2026-ban? Hát talán az, hogy nyilván haladni kell a korral, és mi sem mindig népviseletben vagyunk, tehát nekünk is különleges alkalom, amikor fölvehetjük, de azért olyan jó visszanyúlni a régi dolgokhoz, és ha belegondolunk, hogy akár a nagyszüleink, dédszüleink ugyanilyen ruhákat, nem ezeket nyilván, de ugyanilyen ruhákat hordtak. És egy kicsit visszacsöppenni a múltba.
0: Csöppenjünk vissza a múltba, táncoljunk egyet a tánc világnapja apropóján, és hát ünnepeljük együtt a közösségeinket itt az Otthon hangján. Köszönjük szépen, Adri, hogy ellátogattál hozzánk.
1: Köszönöm szépen.
0: Vendégünk itt az Otthon hangján, Jurácsik ném Ráz Adrián volt, köszönjük.

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: A születéshete 15 esztendős múltra visszatekintő országos rendezvény sorozat, amely a gyermekvállalás miatt új szerepekkel és szerepkonfliktusokkal szembenéző nő és családja számára független hiteles segítséget kínál az információ közti tájékozódáshoz. Az anyák napja utáni hetet szentelik kis hazánkban ennek a témának, amelyhez számos térségi intézmény és szakértő is csatlakozott. Ma Pilisre látogatunk, ahol május 5-én különleges előadásokat hallgathatunk a Csernai Pál Művelődési Házban. Íme a részletek.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Lengyelné Varga Kitti, a Csernai Pál Művelődési Ház igazgatója. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, üdvözlök mindenkit én is.
1: Május 5-ét a megrendezésre kerül Pilisen a Születés Hete program sorozat. Mesélj nekünk egy picit az alkalomról.
3: Igen, ugye már 15 éve szervezik Magyarországon, vagy tartják a Születés Hetét. Ehhez csatlakoztunk mi is egy délutáni rendezvénnyel, hiszen hiszünk abban, hogy az anyasságra, a születésre, illetve a kisbabák érkezésére nem csak készülni kell, hanem valódi jó és támogató segítségre is van szükség, és hasznos információkra. Nekem is 3 gyermekem van, úgyhogy édesanyaként tudom, hogy mennyire fontos az, hogy hiteles információkat kapjunk a gyermekek érkezése előtt.
1: Mondjuk el a hallgatóinknak, hogy mi mindennel készültetek, milyen előadók várják majd az érdeklődőket, és melyek azok a témák, amelyeket sikerül átbeszélni egy kicsit a jelenlévőkkel.
3: Ez a rendezvényünk május 5-én lesz, 15 órai kezdettel, és népülési előadó lesz a vendégünk, Jansik Szintia Ajsa, aki dúla szoktatás segítő, és az Anyafalva applikációnak a megálmodója. Ő a szoktatásról a mindennapokban Mítoszok helyett megoldások címmel fog egy interaktív előadást tartani. Második vendégünk Perla Kinő Dékány Adél, gyógypedagógus, egyébként a fejlesztő babakörnek a vezetője itt a művelődési házban, és kézműves foglalkozást szokott még gyermekeknek tartani. Az első 6 hónap mérföldköveiről fog egy kis információt adni a jövendőbeli édesanyáknak. Tóth Csíki Tünde, dúla és jóga oktató. Ő arról fog beszélni, hogy mitől lesz biztonságos élmény a szülés, és a természetes szülés és a császármetszés nehézségeiről fog tapasztalatokat átadni. A negyedik vendégünk pedig Halkó Szabó Gabriella, mentálhigiénész szakember, ápolónő, csecsemő és kisgyermekgondozó, és ő a szülés utáni lelki egyensúlyról és szerepekről fog beszélgetni.
1: Avassuk be egy kicsit a hallgatóinkat abba, hogy hogyan is áll össze egy ilyen program menete. Mi az, ami ilyenkor bemegy a közösbe egy-egy brainstorming által, és hogyan sikerül kiválogatni azokat a témákat, azokat az előadókat, amelyek épp aktuálisan az adott évben terítékre kerülnek?
3: Igazából a program ötletét Tóth Csíki Tündével fogalmaztuk meg, aki ugye dúlaként segíti az édesanyákat, és így együtt állítottuk össze a programot. Szerettük volna, hogy személyes legyen, emberközeli, ezért is választottunk olyan előadókat, akiket itt ismerhetnek már a helyiek, illetve a környékbeliek egyéb foglalkozásokról, programokról, illetve már érkeztek hozzánk előadásokra is ezzel kapcsolatban. A témákat pedig igazából úgy próbáltuk szállítani, hogy mindenki megtalálja esetleg azt a pontot, azt a témát, amiben még nem tájékozott, illetve nyilván első szülők, mert minden izgalmas téma lehet, de én azt gondolom, hogy folyamatosan változik a trend így a gyermeknevelésben is, a szülésnél is, és fontos, hogy napra készek legyünk.
1: Egyrészt rá lehet nézni erre a programkínálatra intézményvezetőként, és gondolom rá is nézzel ilyen szemüveggel, de ugyanakkor említetted, hogy 3 gyermekes édesanya vagy, tehát ez egyfajta időutazást is jelenthet a számodra, hiszen visszatekinthetünk arra, hogy milyen volt a mi szülésélményünk, milyen volt a mi várandóságunk, milyen volt az az érzés, amikor tudatosult bennünk, hogy hát lassan-lassan anyává válunk. Nem tudom, hogy benned elindította ez a dolog egy ilyen folyamatot.
3: Igen, és ezért is tartom fontosnak, mert én olyan kismama voltam, jártam kismama jogára, szülésfelkészítőre. Tehát igyekeztem tájékozódni, de úgy mélységeiben nem merültem el a dolgokban, mert úgy gondoltam, hogy lesz egy szülésznő, egy orvosom, kórházban majd mindent elmondanak, és nem, sajnos nem ezt tapasztaltam, és nagyon egyedül éreztem magam, és nagyon sok mindent így visszagondolva az első szülésemnél máshogy csinálni, és aztán a második, harmadiknál már sokkal felkészültebben mentem. És egyébként Ajsával, aki ugye szoptatás segítés dúla, ő szokott szülésfelkészítő tanfolyamokat tartani, és ő is azt mondja, hogy az a tapasztalata, hogy előre nem nagyon készülnek a kismamák, hanem ugye inkább utólag érzik a hiányosságokat, vagy amikor már megszületett a gyermek, akkor kezdenek el foglalkozni azzal is, hogy mire kell odafigyelni egy szoptatásnál, pedig hogyha előre készülnének, akkor minden sokkal könnyebb lehetne.
4: Hogy lehet, hogy fel lehet mindenre készülni? Azért három gyerek után az ember azért néhány kérdésre pontos válaszokat tud adni, vagy nem?
3: Nem, szerintem nem lehet. Én mind a három gyermekem teljesen más volt, és ugye a harmadiknál már azt gondoltam, hogy hát ott már én mindent tudok, és nem, egy teljesen új kis életet kaptam, és teljesen új problémákkal, új örömökkel, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lehet. Mindig okoznak meglepetéseket.
4: Hogyan változtatott meg téged egyébként az anyasság? Belegondoltál már ebbe?
3: Nem, valahogy nagyon röviden tudnám megfogalmazni, amikor megszületett az első gyermekem, a kisfiam. Én akkor azt mondtam, hogy nem nagyon tudom, hogy eddig mi volt az élet értelme. Kövesztette az anyaság.
4: Hát ennél szebb üzenetet el se tudnék képzelni így az anyák napja hétvégén, úgyhogy mindenkinek azt javasoljuk, hogy látogasson el Pilisre, május 5-én vegyen részt az előadásokon, és kicsit lamentáljon ezen az anyaság dolgon. Köszönjük szépen Lengyelné Varga Kittinek, hogy a rendelkezésünkre áll. Sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz, és hát boldog anyák napját!
3: Köszönöm szépen, és köszönöm a hívást is!

0: Témánk továbbra is a születés hete és az anyák napja, hiszen érkezik a pilisi előadók közül ide hozzánk a stúdióba Tóth Cséki Tünde, dúla, jógaoktató és anyuka.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, a vendégem pedig Tóth Cséki Tünde, dúla, jógaoktató. Szia Tünde, köszöntelek az éterben.
3: Szia Brigi, köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat, köszöntöm az édesanyákat.
0: Beszélgetésünk apropója ugye, hogy a születéshete keretében május 5-én Pilisen lesz egy rendezvény, amelynek te is előadója leszel, de még mielőtt erre rátérnénk, meséljön nekünk egy picit az előzményekről, hogyan váltál te dúlává, hogyan dönt valaki úgy, hogy ő bizony dúla lesz.
3: Saját várandóságom indított el ezen az úton, a kismama jógaoktatás és a dúlaság útján, amikor várandós lettem az első gyermekemmel, akkor még nem sokat tudtam a szülésről, a várandóság folyamatáról, és ezeket a bizonytalanságokat, amik bennem voltak, ezeket szerettem volna minél jobban lecsökkenteni, szerettem volna magabiztosan készülni erre az időszakra, és akkor kezdtem el megismerkedni a kismama jógával, és oktatóként végeztem az első várandóságom alatt, és a második várandóságom alatt pedig végeztem el a dúla képzést, hogy minél felkészültebb legyek, és minél magabiztosabban tudjak jelen lenni ebben az időszakban, ezekben a fontos élethelyzetekben. És olyan sokat adott nekem ez a két képzés, hogy elhatároztam, hogy én is szeretném ezt továbbadni azoknak, akik erre nyitottak, és szeretnék én is egy támogatást nyújtani azoknak az anyáknak, akiknek szüksége van rá, illetve azoknak az édesapáknak, családoknak, akik a gyermekük érkezésére készülnek.
0: Mi a tapasztalatod egyébként, hogyan készülünk erre a bizonyos érkezésre, mennyire vagyunk feltmértezve az információkkal, mennyire merünk belemászni bizonyos témákba, hiszen azért az internet világa tág, rengeteg szakirodalom van, de azért óriási az a paletta, amiből válogathatunk, és nem biztos, hogy a szűrő jól működik ez esetben.
3: Igen, nagyon változó, hogy ki mennyire készül erre az időszakra. Van, aki rábízza magát az ösztöneire, és nem készül kifejezetten erre az időszakra, viszont egyre gyakoribb, hogy most már tudatosan tájékozódnak az édesanyák, hogy minél magabiztosabban és minél felkészültebben várják a babájukat, hiszen a születésnek és a szülésnek az élménye az egy kulcsélmény az egész család számára, hatással van a párkapcsolatra, a család dinamikájára, az édesanyának, édesapának a testi-lelki egészségére, a baba személyiségére, úgyhogy ez nagyon fontos dolog, és hogyha valaki ennek tisztában van a fontosságával, akkor általában minél többet megtesz azért, hogy ez az élmény, ez méltóságteljes, megerősítő élmény legyen saját maga számára, a családja számára, a kisbaba számára is.
0: Hogyan tudjuk elérni ezt az élményt? Mitől lesz biztonságos az élmény, és itt már egy kicsit rákanyarodunk az előadásod témájára is?
3: Igen, hát a füléssel kapcsolatban számos bizonytalansági tényező merülhet fel, és sokszor félelmet, szorongást éreznek az anyák a szülés időpontjának a közelettével, és érdemes feltárni ezeket a tényezőket, hogy mi az, amitől félünk, mi az, ami kétségeket ébreszt bennünk, és ha megvannak ezek az okok, vagy ezek a témakörök, akkor ezeket le is csökkenthetjük, kiktathatjuk, vagy megszelídíthetjük őket a tudásnak a birtokával. Ennek számos eszköze lehet, hogy ki hogyan készül a szülésre, akár amit említettél te is, hogy az interneten is lehet tájékozódni várandósággal kapcsolatos könyveket olvasni, nagyon sok szülésfelkészítő előadás is elérhető már, és ezekben tényleg olyan információkkal, olyan tudásanyaggal találkozunk, amik sikerülnek ezeket a bizonytalansági tényezőket oldani, és így egy kicsit magabiztosabban tudunk érkezni erre a fontos pillanatra, vagy eseményre.
0: Melyek a leggyakoribb félelmek egyébként? Mit tapasztalsz?
3: Elsősorban ugye az ismeretlentől félnek, nem tudják, hogy mire számíthatnak a szülés alatt. Magát a folyamatot érdemes megismerni, hogy zajlik egy természetes szülésnek, az élettani szülésnek a folyamata. A fájdalomtól való félelem is nagyon gyakran megjelenik. A körülményektől, esetleg a kórházban, az egészségügyi dolgozók hozzáállását van bizonytalanok az emberek, hogy mennyire tudnak megvalósulni az elképzeléseik, milyen támogatást kapnak, esetleg a saját képességeikkel, erőikkel kapcsolatos kétségeik is felmerülhetnek. Mi lesz, ha elfáradok, ha nem bírom tovább? Ki fog segíteni, hogyha nem bírom a fájdalmat? A beavatkozások, a császármetszés is egy ilyen félelmetes helyzetnek tűnhet. Segít, hogyha ezekkel tisztában vagyunk, hogy mi az, ami bennünk félelmet kelt, és körülményeknek a megismerése, folyamatoknak a lépésről lépésre való megismerése, hogy mi történik a szülés alatt, hogyan kell elképzelni, milyen érzés a szülési fájdalom, és milyen technikákkal, eszközökkel tudjuk támogatni annak a könnyebb megélését, hogyan tudok olyan segítőkkel körülvenni magam, akikben megbízok, és akik jól tudnak engem támogatni ebben a helyzetben, az nagyon sokat tud segíteni.
0: Él bennünk egy kép szerintem a szüléssel, születéssel kapcsolatban, és hasonló képeink vannak, elképzeléseink vannak a természetes szülés, illetve a császármetszést illetően. Ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatod, hogyan viszonyulunk ezekhez a fogalmakhoz, mennyire vagyunk tisztában ezekkel a fogalmakkal, egyáltalán a társadalom hogyan áll ezekhez a fogalmakhoz, mert ez is befolyásolja egy édesanyja gondolatát a szüléssel kapcsolatban.
3: Igen, a természetes szülésnek és a császármetszésnek a megítélése és az átélése is nagyon különböző lehet. Fontos tudni, hogy a császármetszés az nem egy könnyebbik út, vagy egy lehetőség választása a szülés módjára, hanem egy életmentő vagy egy szülést segítő eljárás lehet abban az esetben, hogyha ez orvosilag indokolt, ugyanis a természetes szülésnek a támogatása, annak a megélése, az mind a babára és az anyára is sokkal kedvezőbb hatással lehet, viszont ettől sokan jobban félnek, mint az esetleges császármetszéstől, mert az egy kicsit jobban tervezhető, pontosabban fel tudnak rá készülni, hogy mi történik a hasűszülés alatt, milyen jellegű beavatkozás ez, és milyennek a folyamata. Ezért előfordul az, hogy valaki tényleg azt gondolja, hogy ez a könnyebbik út lehet a babájának a világra jöveteléhez. Viszont, hogyha megismeri magának a természetes szülésnek a folyamatát, a dinamikáját, a fájdalomnak a mienségét, annak az előnyeit, és azt, hogy tényleg milyen szerepe van a baba világra jövetelében, akkor ez egy egészen szemléletformáló dolog lehet, és akkor már nyitottabban, könnyebben gondol arra, hogy milyen szép is lehet egy természetes szülés. Hát az se segít egyébként igen az anyáknak a biztonságérzetén, hogy a tapasztalatok, amiket hallanak esetleg a környezetükből, a családtagoktól, azoktól az ismerőseiktől, akik már szültek babát, ott sok negatív tapasztalatot is hallhatnak, és ez is egy ilyen bizonytalansági faktort, egy félelmet kelthet bennük esetleg.
0: Érdemes tehát ellátogatni a születés hete keretében Pilisre, és meghallgatni a többi előadót is, és felvértezni magunkat az információkkal, hiszen ez valóban adhat egyfajta magabiztosságot az anyukáknak, és az apukáknak is. Mennyire vesznek részt egyébként az apukák ebben a felkészülési folyamatban? Hogy látod?
3: Én egyre inkább azt látom, hogy az apák kezdenek nyitottak lenni erre a felkészülésre, hiszen sok édesanya már szeretné, hogy ott legyen a párja a babájuk születésénél, és úgy, mint szülőpár, ő is jelen legyen a kisbabájuk érkezésénél, és attól függően, hogy az édesapa, mint egyedüli kísérő van-e a szülőszobán, vagy esetleg dúla is kíséri őket szülés alatt, attól függetlenül érdemes az édesapának is felkészülni arra, hogy hogyan zajlik a szülés, hogyan tudja jól támogatni a párját a szülőszobán, és mik azok az eszközök, amikkel ő jól tud segíteni, jelen lenni abban az adott helyzetben. És szerencsére az édesapák, ahogy én látom, tapasztalom, nyitottak erre, és lelkesen készülnek apászülés felkészítőkön, vagy vajudás támogatási workshopokon, úgyhogy én ezt látom, hogy az apák szerepe azért már erősödik, jobban kezdenek bevonódni ebbe a folyamatba, ebbe az élethelyzetbe.
0: Szülésről, születésről beszéltünk, most azonban térjünk rá az ezt megelőző időszakra, és így a kismama jógára. Mesélj nekünk egy picit erről a mozgásformáról.
3: Hát a kismama jóga az egy olyan csodálatos eszköz szerintem a várandóság alatt, amiben az anyát testileg és lelkileg is támogatjuk abban, hogy felkészülhessen a várandóság, a szülés, időszakára, hiszen a szülés az sok szempontból lelki folyamat is, nem csak testi folyamat, érdemes tényleg a lelki oldalára is készülni. Relaxációs technikákat tanulunk a kismama jogán, figyelünk a testérzetünkre, a testtudatunkra, oldjuk vele a várandóság alatt jelentkező kellemetlen tüneteket, testérzeteket. Egy szuper megtartó közösség szokott kialakulni, ahol a hasonló élethelyzetben lévő nők, édesanyák találkozhatnak, tapasztalatot cserélhetnek, megoszthatják egymással a félelmeiket, kételyeiket, és bármilyen kérdést feltehetnek egyébként a várandóság a szüléssel kapcsolatban, miközben tényleg levezetjük a stresszt, a feszültséget, és készülünk ezzel mentálisan is, és testileg is a ránk váró útra, és fontos eleme egyébként a kismama jógának az is, hogy tudatosan időt szentelünk arra, hogy az édesanyja kapcsolódni tudjon a kisbabájával. Ez az ő közös idejük, ez csak róluk szól.
0: Ha jól tudom, akkor a dabasi kismamákat is segíted, és van egy különleges meglepetésed is a születéshete apropóján.
3: Már október óta tartok dabason kismama jógát hétfőnként, és már tudnak jönni hozzám a kismamák jógázni. Nagyon szuper kis csapat alakult ki, és hétfőre tervezek most egy ilyen ingyenes alkalmat a születéshete kapcsán, hogy bárki, aki érdeklődik a program iránt, vagy aki még nem járt ilyenen, de szeretné kipróbálni, az nyugodtan jöjjön el, és akkor betekintést nyerhet abba, hogy mit tud adni neki a kismama jóga.
0: Akkor érdemes kipróbálni a kismama jógát is, és érdemes ilyetén módon hangolódni a születésre. Anyák napja hétvégén beszélgetünk. Számodra mit jelent az anyaság, mit hozott a te életedbe, hogyha ezt meg tudod fogalmazni nekünk?
3: Hát az első várandóságom kapcsán kezdett kialakulni bennem az, hogy elkezdjek tudatosan figyelni a testem jelzéseire és az ösztöneimre, az anyai ösztöneimre. Nagyon fontos az anyává válás alatt a testtudat és a anyaként az önismeret, hogy megértsük a szülői működésünket, azoknak a mozgatórugóit, és hogy tudjunk dolgozni, fejlődni, változtatni rajta, hogyha szükséges. Megtanultam azt is, hogy hogyan figyeljünk a saját jólétünkre, hogy megmaradjon a saját személyiségünk, az önállóságunk, minden mellett, hogy teljesen átrendeződik az egész életünk és körülöttünk minden, és megváltoznak a prioritásaink, hogyha gyermekeink születnek, hogyha anyák leszünk. Fontos volt nekem, amit megtanultam, hogy hogyan maradjak a jelen pillanatban, hogyan éljem meg a mindennapokat, a kisgyermekes időszakot, hogyan legyek tényleg jelen a gyermekeimmel, és hogyan tartsam meg az egyensúlyt. Azóta, mióta anya lettem, átértékelődött bennem a szeretetnek az érzése, teljesen más jelent már az anyai szeretet, vagy a szeretet számomra, és különösen nagyra értékelem a békét, a nyugalmat magunk körül.
0: Békés, nyugalmas anyák napját kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sok sikert kívánok.
3: Köszönöm szépen én is a beszélgetésünket.
0: Vendégünk itt az Otthon hangján, Tóth Cséki Tünde, dóla és jógaoktató volt. Köszönjük szépen.

0: mint anya.
1: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
3: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
6: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
3: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalomírás belit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díjszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 2026. május 2-án szombaton 11 óra után 6 perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en. Ez a piknik, aminek az elején érkezik már is Sabrina Carpenter. Hamarosan megnézzük, hogy hogyan alakul a hétvége további időjárása. És itt lesz Ági is a vételkőzet friss híreivel. Jó rádiózást!
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
1: az otthon hangja.
2: Hétvégén is csak könnyedén.
1: Piknik.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: Lássuk, milyen időre számíthatunk a folytatásba. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon nem fog. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Hajnalra mínusz 2 plusz 7 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Aztán vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Napközben több tájegységünkön megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős szélökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban már 20 és 25 fokot mérhetünk.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
7: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
6: Maga mögé utasította a kategória társakat.
7: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
8: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
9: Volkswagen.
10: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap.
11: A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket.
12: Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk.
13: Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
14: Reklám voltam, viszont hallásra.
15: 5 belterületi utcát újítanak fel Monoron. Hétfőn kezdődik az érettségi. Csökken a szél ereje.
16: Hírmondó.
17: Rólunk szól.
16: Régiónk hírei.
17: Első kézből.
16: Első kézből.
15: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. 5 belterületi utcát újítanak fel Monoron. Monorváros önkormányzata 429,9 millió forint összegű, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében. A fejlesztés célja 5 belterületi utca felújítása és korszerűsítése, amely hozzájárul a közlekedés biztonság javításához és az ott élők életminőségének növeléséhez. A beruházás során a Petőfi Sándor utca, a Páskom utca, a Rét utca, a Kinizsi utca és a Zólyom utca kijelölt szakaszai újulnak meg. A fejlesztés szorosan kapcsolódik az önkormányzat településfejlesztési feladataihoz és hosszú távon biztonságosabb, rendezettebb közlekedési környezetet teremt. A beruházás eredményeként javulnak a helyi közlekedési feltételek, könnyebbé válik a mindennapi közlekedés, és nő a környék szolgáltatásainak elérhetősége. A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2027. június 1-e. Hétfőn kezdődik az érettségi. A 2026-os tavaszi érettségi vizsgák az írásbeli részével május 4-én kezdődnek és május 22-éig tartanak, a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal indítva. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, míg a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek. Az idei tavaszi érettségi szezonban az Oktatási Hivatal friss adatai szerint országszerte több mint 148 ezer diákat számolt a tudásáról. A vizsgákat összesen 1170 helyszínen szervezik meg, köztük Dabason és Ócsán. Pásztor Gergely, a Dabasi Tácsics Mihály gimnázium igazgatója volt a vendégünk.
1: Én úgy látom, hogy akinek célja van, az tanul, készül. Én is úgy várom ezt, én mindig ünnepként fogom fel az érettségét valójában. Ez a tudásnak, meg a önmagunk komolysága megmutatásának egy ünnepe. Ezért is öltözünk ki, tehát ez nem öncélú, hogy fölveszek egy nyakkendőt, iskolai nyakkendőt és egy öltönyt vagy kosztümöt húzok. Úgyhogy én nagyon várom a szóbelit is, amikor nem volt szóbeli, mert Covid volt, akkor azt nagyon fél sikerű érettségének éreztük. Nagyon várom a szóbelit is, hiszen a szép feladateket szoktunk tudni hallgatni komoly emberektől, úgyhogy nekem ez egy ünnep. Hát a megszokott úton haladunk, a közép- és emelt szintű érettség lebonyolítása ugyanúgy fog zajlani, hogy eddig is lezajlott. Reméljük, hogy a tanulóink is így érzik, hogy amit ők bőven vetettek, belefektettek a tanulásba, azt most learatják. Ez az országos mérések nagyon fontossá váltak az utóbbi években, hiszen az országos intézményi rangsorokat, az összevetéseket, intézményi összevetéseket ez alapján készítik, és mindig nagyszerű látni azt, hogyha nem vagyunk a szégyenpadon, hát az a jellemző, hogy nálunk a intézményi összevetésben az országos szint fölötti teljesítményt tudunk mutatni, sőt, hát van olyan szempontú országos rangsor is, a hozzáadott értéknek a rangsora, ahol nagyon előkelő jel szerepelünk, mert az 50 intézmény, országos 50 intézményen belül kaptunk elismerést, ami azt jelenti, hogy az a tudás, amivel a gyerekek hozzánk beérkeznek, és amivel távoznak, között nagy a különbség, ami azt jelenti, hogy a gimnázium sikeresen építi a tanulóknak a személyiségét, tudását, jellemét, és az országos szinten is megjelent ez a nagyszerű pedagógiai eredmény.
16: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
16: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
9: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Szerdán rendezték a Bács-Kiskun vármegyei kupa 5. fordulóját. Ezen a játéknapon két mérkőzést rendeztek meg, a Lajos-Mizsei VLC Kalocsa és az Akasztó János-Halma találkozót. A Lajos-Mizse és a János-Halma jutott a legjobb 4 közé, foglalta össze a baum.hu. A Lajos-Mizsei VLC hazai pályán fogadta az Anda Kalocsa FC csapatát. A hazaiak a 14. percben Juhász András révén megszerezték a vezetést. Nagy küzdelem folyt tovább a pályán. A továbbjutás sorsa a 76. percben dőlt el, akkor Sallai Dániel talált be Grausza Máté kapujába, kialakítva a 2-0-ás végeredményt. A vármegyei kupában egyedüliként állva maradt megye 2-es Akasztó a János-Halmi Ese gárdáját fogadta. Gáspár Zalán a 21. percben a vendégeknek szerezte meg a vezetést, 0-1 volt a félidő. A folytatásban Gáspár Zalán még kétszer betalált, az 56. és a 66. percben. Nagy hajrát vágott ki az Akasztó, Palla Lajos a 77. percben 1-3-ra, majd Boldizsár Csaba 87. percben 2-3-ra alakította az eredményt. Egyenlítésre azonban már nem futott a hazai csapatnak. Mindez azt jelenti, hogy a Lajos-Mizse és a János-Halma jutott az elődöntőbe, amelyben erőnyerőként már ott van a Bajai LC és a Harta Ese. Ez a 4 csapat az elődöntőbe jutással már kiharcolta az indulási jogot a Magyar Kupa 2026-27-es sorozatában. Bács-Kiskun vármegye még egy csapatot indíthat, hogy ki lesz az 5. csapat az országos táblán, az a két vesztes Akasztó, illetve Anda Kalocsa FT közti helyosztó mérkőzésen dől el. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
15: Ma nagyrészt derült, napos idő várható, néhol a nappali gomoly felhőképződés mellett sok lesz a napsütés. Csapadék nem alakul ki, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 18-23 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
2: Hírek után újra jönnek a legjobbak.
16: 93.4 Rádió Dabas.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Nagy népszerűségnek örvendenek hazánkban a gólyák, érkezésüket, távozásukat, sőt még az itt telelő példányokat is rengetegen követik figyelemmel. A tavasz egyik legkedvesebb pillanata pedig kétségkívül az, amikor megérkeznek az első fiókák. A sokszínű vidéki információi szerint idén már örülhetünk is az első kikelő kis gólyáknak. Ma reggelre meglátta a napvilágot, azaz kikelt a fészekből az első kis gólya Abonyban, a pingvines óvoda kéményén található fészekben. Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát, még van 3 tojás, és ha minden jól alakul, akkor hamarosan már nem csak 3-an lesznek. Országos viszonylatban is elmondható, hogy nagyon korán hazajöttek a gólyáink az idei esztendőben, és ennek megfelelően nagyon hamar ki is kelt az első gólya tojásból. Az idei abonyi gólyasztori nem mindennapos, hiszen új fészket kaptak, olvasható Pertő Zsolt polgármester posztjában. Harmat és Bíborka története idén különösen szívmelengető, hiszen hosszú és rögös út vezetett az első fióka kikeléséig. A gólyapár március 24-én rakta le első tojását, így 33-34 napos költési idővel számolva, éppen április 26-27 környékére volt várható az első kis gólya érkezése. A fészekben összesen 4 tojás lapult, ami már önmagában is nagy öröm volt, különösen annak fényében, hogy a több évtizedes régi fészek a tél viszontagságai miatt gyakorlatilag megsemmisült. A szakemberek által épített új, biztonságos fészek azonban nem csak a gólyapár tetszését nyert el, hanem a zord időjárás próbáját is kiállta. Külön köszönet illeti Márton Vlad Andrást és Hajdú Tamást a szakszerű fészeképítésben nyújtott segítségükért, valamint mindazokat, akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy a madarak ilyen biztos otthont kaphassanak. Tudtuk meg a polgármester korábbi posztjából. A gólya családot egyébként figyelhetitek, hasonlóképpen több más település gólyájával interneten. Nálunk pedig a folytatásban már is énekel Horváth Tamás.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rádió Dabas. A régió leghallgatottabbra.

0: Az óra végéhez értünk, nézzünk ki az utakra, lássuk, hogy aktuálisan mi a helyzet útjainkon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. És szintén az M5-ös autópályán Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzással két szűkített sávon halad. És a 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél emiatt útszűkület van érvényben.
1: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A harangszó után már is folytatódik tovább a piknik itt a 93.4-en, méghozzá Meghan Trainorral indulunk, aztán hamarosan egy receptet is megosztok veletek, valamint megnézzük azt is, hogy mit üzennek a csillagok mára.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.

0: Ezzel tuti, hogy megfőzünk.
1: Ötletek, tippek, nem csak konyha tündéreknek.
0: Főzőfülke, hogy a tűzhely mellett is magabiztos légy.
1: Rádió Dabas, 93.4.
2: Az ételízesítő mai receptje egy klasszikus étel lesz, méghozzá hagyományos karfiollevest fogunk készíteni. El szükségünk van olajra, 2 darab sárgarépára, 2 darab fehérrépára, 1 fej hagymára, 1 mokkás kanál piros paprikára, 1 fej karfióra, 2 gereszt fokhagymára, 1 kis csokor petrezselyemre, 1 deci tejfőre és 1 evőkanál lisztre, na meg sóra és borsra. Mondom már is, hogy mi az, ami szükséges hozzá az összeállításhoz. A hagyományos karfiolleves elkészítéséhez először kevés olajon megpirítjuk a karikákra vágott sárgarépát, fehérrépát és a kockára vágott hagymát. Amikor a sárgarépa kiengedte a színét, rászárunk egy kevés piros paprikát, gyors mozdulatokkal elkeverjük, nehogy megégjen, és felítjük kb. 2-3 liter vízzel. Hozzáadjuk a rózsáira szedett karfiolt, a zúzott fokhagymát és az apróra vágott petrezselymet, fűszerezzük sóval, valamint borssal, megszórjuk, és hogyha kell, öntetünk még rá vizet, az a fontos, hogy a lé ellepje a karfiol rózsákat, felforraljuk, és utána közepes lángon 30-35 perc alatt puhára főzzük a zöldségeket. A habaráshoz a tejfölt elkeverjük a liszttel, és hozzámerünk 1-2 merőkanálnyi a forró levesből, majd a hőkiegyenlítés után behabarjuk a karfiollevest. Nem kell sűrűnek lennie, csak legyen egy picit sejmes, forróságig hevítjük, ízesítjük még sóval vagy borssal, és levesszük a tűzről. A hagyományos tejfülös karfiollevest pedig melegen tároljuk. Jó étvágyat hozzá!
0: Ha a család mind a 10 ujját megnyalta, ne feledd! Jövő héten is kinyit a Rádió Dabas főzőfőkéje!

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Piknik.
5: A szombat az esetem, csak vele szemezem.
1: Piknik.
6: Jön a buli-buli szombat este.
1: Tartalmas kikapcsolódás mindenkinek.
7: Minden vasárnap érzem, ahogyan a fel kell.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
5: Hétvégi király,
1: a hétvége.
8: A hétvége.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Ahogy ígértem, már is itt vagyok a csillagok üzenetével. A mai napon is kezdjük a kosokkal. Olyan belső tüzet érezhetsz, ami segít pontot tenni egy régóta halogatott ügy végére. Ne lepődj meg, ha ma mindenki tőled várja a kezdeményezést, mert a határozottságot most másokat is motivál. Ma a kényelem és a biztonság a legfontosabb a bika számára, ezért érdemes a pénzügyeidet vagy az otthonodat érintő kérdésekkel foglalkoznod. Egy váratlan, de kedvező ajánlatot kaphatsz, ami hosszú távon is stabilitást hozhat. Az ikrek szavainak már különleges súlya van, így könnyen meggyőzhetsz bárkit az igazadról. Használd ezt az időszakot kapcsolatteremtésre, mert egy véletlen beszélgetésből értékes barátság vagy üzleti lehetőség születhet. Most minden apró rezdülést megérez a rák maga körül, ami segíthet elkerülni egy feszült helyzet a családban. Hallgass a megérzéseidre, mert azok pontosabban vezetnek majd, mint a puszta logika. A reflektorfény ma az oroszlánra irányul és élvezni fogja a környezet elismerését. Remek alkalom ez arra, hogy bemutass egy kreatív munkát, vagy egyszerűen csak társaság középpontjával legyél. A rendszerezés és a tervezés napja a mai a szűznek. Most olyan összefüggéseket is meglátsz, amik felett korábban elsiklottál. Egy apró részlet pontosítása megmenteti a napodat a későbbi bonyodalmaktól. A harmónia keresése helyett ma a rugalmasság lesz a kulcs a boldogsághoz, kedves mérleg. Ha valami nem a terv szerint alakul, ne esj kétségbe, mert a spontán ötletek hozzák a legjobb eredményeket el. Egy mély beszélgetés ma a felszínre hozhatja olyan érzéseket a skorpionál, amiket eddig elnyomott magában. Ez a tisztulás segít abban, hogy szorosabbá fűzd a kapcsolatodat valakivel, aki igazán fontos neked. A nyilas szabadságvágya ma szinte megfékezhetetlen, ezért keres olyan tevékenységet, ami kimozdít a rutinból. Egy rövid utazás vagy egy új hobbi felfedezése, pontosan az a feltöltődés, amire most szükséged van. A kemény munka végre látványos eredményt hoz a baknak, és feletteseid vagy kollégáid is elismerik az érdemeidet. Maradj szerény, de ne félj elfogadni a dicséretet, mert megdolgoztál érte. Ma különösen fontos, hogy megőrizze a függetlenségét a vízöntő még akkor is, ha mások megpróbálnak korlátozni. Az egyedi látásmódot segít egy olyan probléma megoldásában, amiben másoknak beletört a bicskája. És a halak álmai és a valóság közötti határ ma elmosódhat, ami rendkívüli ihletet adhat bármilyen művészi tevékenységhez. Tölts időt egyedül, hogy csendben feldolgozhasd az elmúlt napok eseményeit.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Ez

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Ez az óra is eltelt, aminek a végén ismét kinézünk az utakra. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszükületre is jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán a 405-ös főúton az M5-ös autópálya csomópontjánál a 18-as kilométernél hídjavítást végeznek, félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. És Örkény és Táborfalva között gázvezetéket kötnek be, a 3-as kilométernél emiatt útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkagépek.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plus járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A híreket követően már is megyünk tovább itt a 93.4-en, és ebben az órában érkeznek majd a tudásmorzsáink, aminek a témája ma az lesz, hogy vajon tényleg eltérő irányba folyik le a víz a déli féltekén. Hamarosan tehát ennek járunk utána.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas.
3: Az otthon hangja.
4: Hétvégén is csak könnyedén.
3: Igen.

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

Ez a Rádió Dobos és benne a Piknik, és a folytatásban most néhány programot ajánlok nektek a mai napra. Például remek koncertek is lesznek a fővárosban. Eric Clapton koncertezik az MVM Domban a mai napon este 8 órától, úgyhogy aki rajong a világhírű gitáros énekesért, mindenképpen látogasson el erre a koncertre. És egy népszerű rapper is a fővárosban koncertkezik, eddig legnagyobb showjával érkezett Coolie, aki a Budapest Parkban lép fel este 6 órakor, természetesen a koncert után a buli tovább folytatódik. Aztán lesz még más jellegű program is a mai napon, például több mint 150 kulturális program várja az érdeklődőket városszerte ezen a hétvégén is, hiszen zajlik a Budapesti Tavaszi Fesztivál, illetve a Városháza Parkban Majális és Hello Európa Fesztivál tartanak ingyenes családi programokkal, gyerekeknek, illetve felnőtteknek sok-sok koncerttel. És hát amit érdemes még követni, az például az Albert Hirsai Majális, csak hogy itt a közelben is találjunk programot, hiszen hagyományos majális hangulat, tűzoltó bemutatók és gyerekprogramok színesítik a nap eseményeit az Epres erdő, illetve a strand környékén. Ez tehát néhány program a mai napra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: tudósi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Talán már te is hallottál arról, hogy a víz eltérő irányba forogva folyik le a déli féltekén. A kamu hírek és az online erővel terjedő tévhitek, illetve városi legendák korábban joggal tehetjük fel a kérdést, hogy valóban megállja a helyét-e ez a feltevés, vagy csak annyira, mint az, hogy medúzacsípés után jól jön a frissen csapolt vizelet, vagy hogy a kínai nagyfal látható az űrből. Nos, a válasz igen, valóban megállítja a helyét a feltevés, ugyanakkor gyorsan tegyük hozzá, hogy a jelenséget felelős Coriolis erő csak nagyobb távolság esetén hoz látványos eredményt. A szükséges feltételek közül az egyik a már említett helyszínválasztás, amely teljesen rendben van, hiszen Sydney és az alabamai Huntsville is elegendően nagy, és szinte egyforma távolságra van az egyenlítőtől. Az is remek döntés volt, hogy nem mojtókagylókat, hanem jóval nagyobb medencéket használtak a kísérlethez, és természetesen minimalizálni kellett az olyan külső körülmények behatását, mint a lefolyók felépítése között lévő különbségek, vagy a dugó kihúzásának pillantában fellépő zavar, ugyanis ezek mind befolyásolhatják a víz örvénylésének a forgás irányát. A Coriolis erő lényegében a föld forgása miatt fellépő, a mozgó testekre ható fiktív tehetetlenség erő, amely a tárgyakat az északi félteken jobbra, a délin balra téríti el. Ugyanez a Coriolis erő szemléletes hatást gyakorol a napfoltok, a szelek és a tengeráramlatok forgás irányára, a lövedékek pályamozgására, na meg figyelembe kell venni az űrhajók felbocsátásakor is ezt az erőt.
0: Piknik. Minden egy kosárban.
1: Hétvégi rádiós programkavalkád.
0: Ettől garantáltan tápva marad a szád.
1: Piknik.
0: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.

0: Az óra végéhez értünk, nézzünk ki az utakra, lássuk, hogy aktuálisan mi a helyzet útjainkon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. És szintén az M5-ös autópályán Kecskemét elkülöző szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzással két szűkített sávon halad. És a 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél emiatt útszűkület van érvényben.
1: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Indul már is egy újabb óra itt a 93.4-en, amiben sok hasznos infót hallhatsz, hiszen érkeznek majd közérdekű információink, valamint a legfrissebb hírek a vételkörzetből.
3: Az ország szívében,
2: együtt a legjobbakkal,
3: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Kormányablagusz érkezik Üllőre, ahol többféle ügyintézésre nyílik lehetőség kényelmesen helyben május 4-én 10 és 12 óra között. Cím Üllő, városi sétány, templom téri bejárata. A kormányablagusz segítségével helyben intézhetők például az alábbi ügyek: személyi igazolvány igénylése, lakcímváltozás bejelentése, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek intézése, útlevél igénylés és DAP regisztráció. A MÁV pályaműködtetési ZRT pályavasúti területi igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipari, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomírtást végeztek. Örkényben az ütemterv szerinti munkavégzés május 13. szerda, a vonat tervezett indulása 7 órakor, befejezése a napi program teljesítése után. A vegyszeres gyomírtó szerelvény operatív menetrendje és az unimogok útvonalterve az időjárás vagy forgalmi okokból módosulhat. Amennyiben napközben az időjárás nem engedi, erő

0: szél vagy eső esetén, akkor a munkavégzést éjszaka is elvégezhetik. A gyomírtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozása ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszedelések után a permetezett területeken munka már végezhető, áll a közleményben.
1: A Rádió Dabas
2: közérdekű információit hallott.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Új alelnököt választott a Pest vármegyei közgyűlés. Többen bírálják a nem apai gyermekek ingyenes étkeztetését. Kellemes tavaszi idővel jön a vasárnap.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Elfogadták a 2025-ös zárszámadást, és módosították a 2026-os költségvetést a Pest vármegyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A testület több fejlesztési és stratégiai kérdésben is előrelépett. Új alelnököt választottak. Jószai Teodóra a jövőben a civil kapcsolatok erősítéséért, valamint az értéktári feladatok koordinálásáért felel majd. A közgyűlés meghallgatta és elfogadta Lauda Zoltán rendőr-dandártábornok, Pest vármegyei főkapitány éves beszámolóját is. Továbbá döntés született arról, hogy Pest vármegye csatlakozik a Horizon Europe programhoz, valamint határoztak a versenyképes járások programhoz kapcsolódó források felhasználásáról is. Az ülésen szó esett a vármegyei tulajdonú cégek működéséről, valamint több térségi együttműködés eddigi eredményéről. Többen bírálják a nem apai gyermekek ingyenes étkeztetését Apajon. Mint minden településnek, a közétkeztetés biztosítása az egyik legnagyobb kiadás önkormányzati szinten. Apajon néhányan megjegyezték, hogy a más településekről járó gyerekek esetében az illetékes önkormányzaton lehetne behajtani az étkezés díját. Novák Pál polgármester nonszensznek nevezte a felvetést, ugyanis Apajnak a gyermekintézmények fenntartásához szüksége van a gyerekekre, mert helyben nincs annyi gyerek, hogy működtetni lehessen például az iskolai osztályokat. Továbbá miután más településre, középiskolába kerülnek az apai fiatalok, ott ők vehetik ugyanúgy igénybe az ingyenes étkeztetést.
6: Néhányan azt is elkezdték taglalni, hogy az iskolánkba és az óvodánkba nagyon sokan járnak más településekről, apai esetében legtöbben egyébként Dömsödről, aminek mi nagyon örülünk. Ez azt gondolom két dolognak köszönhető. Az óvodánál, hogy az óvoda olyan családias körülményeket teremtett, és olyan jól felszerelt, és olyan külső játszótere van, ami vonzó a szülőknek, mert ott nem a gyerekek döntenek, hogy hova járnak óvodába, és nagyon sokan szeretnék kihozni a gyermeküket. Mi addig tudunk fölvenni Dömsödről gyermeket, amíg az óvodai létszám keretünk ezt engedi, ami óvodánk egy 50 fős óvoda, most 48-an vannak az óvodába. Azt is látni kell, hogy nekünk nagyon fontos, hogy Apajra járjanak óvodába ezek a gyerekek, mert aki Apajra jár óvodába, az nagyon nagy eséllyel Apajra fog iskolába is járni. Mert hogy a második pont az az iskolának a programja, a zöld iskola programunk, ami szintén vonzó a dömsödi szülők számára, és ott vannak a dömsödi gyermekek, akiknek nagyon örülünk, mert ahhoz, hogy elinduljon egy első osztály, ahhoz legalább 18 gyereket kell produkálni. Persze 14-nél már el lehet indítani, de akkor már nagyon sok tantárgyat úgy kell oktatni, hogy mondjuk az első, második, vagy az első és harmadik osztály összevonásra kerül. Ezt viszont a szülők nem szeretik. Ha csak az apai gyermekekkel számolnék például a jövő szeptemberi évben, akkor 8-9 gyermek jönne az óvodából, az apai iskolába. Kedves szülők, jelentem, 8-9 gyermekkel nem indul el az első osztály, lehet vinni a gyermeket Dömsödre, vagy Lacházára, vagy Kunszent Miklósra. Ezt nem akarják ők sem, tehát ez mi ezért csalogatjuk a dömsödieket, ezért hívogatjuk Lacházáról és Kunszent Miklósról is azokat a családokat, akik valamiért ott éppen nem érzik jól magukat, vagy több lehetőséget látnak abban, hogy a gyermekük egy kicsit nyugodtabb, kisebb iskolába jár, és ezzel szeretnének élni. Az, hogy az étkezésben van Dömsödről is például ingyen étkező gyermek nálunk, és én megkapom azt, hogy a dömsödiek étkeztetését hajtsam be a dömsödi önkormányzattól, ez egy nonsens.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
5: www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra!
7: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Egy hete a Veszprém Handball Akadémi U21 ellen győzelemmel, a feljutás után a bajnoki címet is bebiztosította a dabasi férfi kézilabda csapata az NB1B-ben, de még 4 mérkőzés hátra van a bajnokságból, és ezeken a meccseken is szeretnék megőrizni 2026-os győzelmi sorozatukat. Soros ellenfelük az FTC U21-es csapata feljutóként remek szezont futott, és magabiztos teljesítménnyel a tabella közepén helyezkedik el, biztos bennmaradóként. A dabas fiataljainak ez a találkozó egy újabb lehetőség, hogy megmutassák magukat, mennyit fejlődtek az őszi mérkőzéshez képest, amikor Dabason 12 gólos vereséget szenvedtek. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik, majd a fővárosban, az Elek Gyula arénában. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Derült, napos, száraz idővel búcsúzik a hét. A délies szél az északnyugat-dunántúlon néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 9, délután 20 és 25 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
5: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
4: 93.4 Rádió Dabas.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
3: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
5: Ez az óra is eltelt, aminek a végén ismét kinézünk az utakra. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszükületre is jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán a 405-ös főúton az M5-ös autópálya csomópontjánál a 18-as kilométernél hídjavítást végeznek, félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelzőlámpa irányítja, és Örkény és Táborfalva között gázvezetéket kötnek be, a 3-as kilométernél emiatt útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkagépek.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
7: Nachrichten,
8: Novel,
7: Noticias,
8: Novinky,
7: News.
8: Magyarul és érthetően hírek.
6: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelmi ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
8: Rádió Davas, az otthon hangja.
5: Már megyünk is tovább a hírek után, indul egy következő óra itt a Piknikben Offenbachal, és holnapi napra fogok nektek hozni néhány programot, valamint megnézzük, hogy milyen időre is számíthatunk a folytatásban.
8: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
8: Rádió Davas,
1: az otthon hangja.
8: Hétvégén is csak könnyedén.
1: Piknik.

Ahogy az óra elején ígértem, már is hozok még programokat a hétvégére, méghozzá holnapi napon a Városligeti Majál is folytatódik tovább. A négynapos esemény utolsó napja lesz, ahol ingyenes koncertek és vidám park várja az érdeklődőket. 11 órától holnap az Alma együttes koncertje tekinthető meg, majd 13 órától Ludas Matyi előadása, este 8 órakor pedig Bódi Guszti és Margó fellépése lesz látható, a helyszín pedig a Városligeti Műjégpálya környéke. A Pöttöm Parkban, azaz a Budapest Parkban ingyenes családi vasárnap gyerekprogramokkal, mesés kalandoktól és interaktív játékokkal, tehát a Budapest Parkban, és speciális anyáknapi kiadás kézműves foglalkozással és zenész program. Ez már a Cifra Palota programja a Műpában, szintén vasárnap 10 és 13 óra között. Ez a program is ingyenesen látogatható. És a komáromi napokat is ajánlom a figyelmetekbe, a Monostéri Erődöt otthont a térség egyik legnagyobb ingyenes fesztiválján a koncertekkel és kézműves vásárral, illetve akár egy remek visegrádi hajóutat is be lehet iktatni vasárnapra. Egész napos kirándulási lehetőség hajóval Budapesttől Visegrádig már reggel 8:30-tól.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Piknik.
4: A szombat az esetem, csak vele szemezem.
1: Piknik.
5: Jön a buli-buli szombat este.
6: Tartalmas kikapcsolódás mindenkinek.
7: Minden vasárnap érzem, ahogyan a fel kell.
8: Rádió Dabas, az otthon hangja.
9: Hétvégi király
1: lány. A hétvége.
10: Sova

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajtsatok.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
3: A folytatásban néhány szó az időjárásról. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő, alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Napközben több tájegységünkön megélénkül a keleti délkeleti szél, de északnyugaton erős szélökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20 és 25 fok lesz a csúcsérték. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők születik a napfényt a Dunántúlon, valamint a középső tájakon, többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a délies szél, kora reggel 0-10 fok között alakul a minimum, a szelesebb nyugati északnyugati tájakon marad az enyhébb idő, délután a 22 és 27 fok közé melegszik majd a levegő. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a magas, nagyon magas, a tölgyé, a nyíré a közepes, magas tartományban alakul, a platán, a bükk, a fenyőfélék, a dió, a kőr is, a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége a közepes, magas tartományban alakulhat, alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a komlógyertyán, a gyertyán, a fűz, a juhar, a ciprus és a tiszafafélék, a sásfélék, a pázsitfűfélék, az ernyős virágzatúak, az útifű és a lórum pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma pedig jellemzően az alacsony tartományban található.
1: Gardrób. Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Tavas.
2: Az óra végéhez értünk, nézzünk ki az utakra, lássuk, hogy aktuálisan mi a helyzet útjainkon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét-Észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. És szintén az M5-ös autópályán Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzással két szűkített sávon halad. És a 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél emiatt útszűkület van érvényben.
3: Felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát, éttermeket, fesztiválokat, taxisokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
3: Felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását. Június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát. Ismételte meg kampányigéretét Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter Facebook videójában. Közölte azt is, felülvizsgálják a Magyarországon működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét. Azt ígérte, hogy kiemelten foglalkoznak majd a korrupció kérdésével, az indokolatlan túlárazott kifizetéseket azonnal leállítják és felülvizsgálják. Vendéglátóhelyeket, fesztiválokat és taxiszolgáltatásokat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indítottak. A kormányhivatalok vizsgálják például a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, valamint a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzések a nyár végéig tartanak. Érezhetően lassult tavasszal a korábban pörgő lakáspiac az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. A fordulatot a hosszabb értékesítési idő és az alkupozíciók vevőknek kedvező változása is jelzi. Balog László, a cég vezetőgazdasági szakértője ismertette, a piac ketté vált, a nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás, a kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az otthonstart még érdemi keresletélénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán. Fejlesztés a NAV-nál, az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe az adóhatóság automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, valamint a szocho és járulék adatokat. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulék bevallásukat. Tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. Több mint 2000 rászoruló család kapott háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást a fűtési szezonban. Az ország legszegényebb 178 településén a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőműveinek bevételéből. Összesen 162 millió forint értékű támogatást nyújtottak havi részletekben, előrefizetős villanyórákra feltöltve. A családok 2025. szeptemberétől pályázhattak a leggyakrabban használt helyiségük fűtésére. Derült napos száraz idő lesz vasárnap. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
0: 20-szor annyit adunk neked!
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
0: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: Szép napot kívánok, ez itt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál Kis György Krisztián. Indul már is a visszaszámlálás. 20. a héten Ruzsa Magdolna és Lotfi Vegi közösse a Nyári Zápor. 19. helyen találott Hibaton Norma Jean Martin közösét az Out My Head című felvételt, aztán jön a 18. helyről majd Ed Sheeran és a Camera című újdonsága, és egy gyors kis háttér a dallal kapcsolatban, illetve Ed Sheeranről. Állítólag annyira rá van kattanva a fotózásra, hogy a turnén is mindig egy régi filmes géppel mászkál, és simán előfordult már, hogy rajongókat fotózott le koncert után, szóval, ha valaki Eddel találkozik, lehet, hogy még modell is lesz belőle, akár egy dalhoz.
0: Ezen a héten
1: ez a dal a 20.

0: Megyünk is tovább a slágerlistával. 17. helyen Dash és Young Fly közöse az Omama. Hunter X, K-pop Demon Hunter Cat a Goldennel a 16. 15. helyre került a héten Lady Gaga és a The Dead Dance című felvétel. Na is, ha már Lady Gaga. Hát róla mindig van mit beszélni. A pletykák szerint ennél a dalnál konkrétan egy teljes haláltánc koreográfiát talált ki, még a stúdióban, és addig nem volt hajlandó felénekelni véglegesen, amíg nem látta maga előtt a teljes látványt. Tipikus Gaga, nem csak a dal, hanem a komplett világ.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: 20-ban.
1: Ez a dal a 15-dik. 15-dik.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: 93.4.
0: Rádió Dabas.

0: legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
7: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
8: Skoda.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
8: 20-szor annyit adunk neked!
7: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
8: Top 20!
7: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ennek a dalnak
8: minden esélye megvan arra,
7: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
2: Top 20-ba.

0: Íme itt is van a következő hármas. 14. a héten Tóth Abigail és Accent a Sugar Daddy-vel. 13. Lady Gaga és az Abracadabra. 12. helyen pedig Hurts és a Purple Disco Machine-nal közös Wonderful Life. És egy gyors sztori a Hurtsről. Kevesen tudják, de a duó majdnem feloszlott még a karrierjük elején egy brutálisan rossz koncert után. Állítólag alig volt közönség és totális kudarc lett. Aztán pont ez adta meg nekik a löketet az új hangzáshoz. Néha egy bukás kell a sikerhez.
1: Ezen a héten
2: az a dal a 14.

0: Az első óra utolsó helyezettje következik. 11. a héten Diaz Menta és a Méreg című újdonság. Róluk meg egyébként azt csutogják, hogy ez a dal egy konkrét szakítós sztoriból született, és nem is akarták eredetileg kiadni, aztán mégis így lett belőle sláger, ismerős ugye? Ez volt az első óra, de nem menjetek sehova, jön a top 10, és ott már tényleg izzik a levegő.
1: A top 20-ban
2: ma ez a dal a 11. 11.
3: Sziasztok, itt Diaz
4: és Menta.
3: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.

0: legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike, so me and you are not alike, I wrote Stan!
1: Egy hét múlva alakul meg az új országgyűlés. Megverték a 24.hu főszerkesztőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Egy hét múlva május 9-én tartja alakuló ülését az új országgyűlés, utána ünnepséget tartanak a Kossuth téren. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán azt írta, a miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Egy másik posztjában Magyar Péter arról számolt be, hogy Radnai Márka Tiszapárt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz. Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a Budapest körvasút Népliget állomásra és a Ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János, a leköszönő közlekedési miniszter, írt a Facebook oldalán a leendő közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a hamarosan hivatalba lépő kormány 280 milliárd forint uniós forrásvesztés veszélyét kapja a távozó kormánytól. Nem hagyják végre az EU bíróságának ítéletét, ami kimondta, hogy uniós jogot sért a melegeket pedofilokkal összemosó törvény. Erről írt levelében a leköszönő miniszterelnök az államfőnek, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta Súlyog Tamásnak, hogy a bíróság szerinte politikai döntést hozott, ami uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat is felvet. Megverték az utcán a 24.hu főszerkesztőjét, több arccsontja is eltört. Pető Péter erről maga számolt be cikkében. Azt írta, hétfő este ment oda hozzá egy férfi a Dózsa György úti trolibusz megállóban. Megütötte, megrugdosta, majd szó nélkül elment. A főszerkesztő 12 órát töltött a Honvéd kórház traumatológiáján, arccsontöréseit végül nem kellett megműteni. A rendőrség elfogta a támadót. A férfit azóta több korábbi bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, egyúttal beszámíthatóságát is vizsgálják. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék önkormányzata is csatlakozik azon munkáltatók közé, amelyek nem csak kiszámolják a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adataikat, hanem a munkavállalóik és a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik azokat, közölte az Amnesty International Magyarország. Azt írták, a munkaerőpiac az egyik olyan terület, ahol a nők hátrányos megkülönböztetése a mai napig számos formában megjelenik, így a nők és férfiak fizetésében mért átlagos különbség területén is. Magyarországon ez csaknem 17%-os bérkülönbséget jelent, amivel az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. 5000 katonát von ki Németországból az Egyesült Államok. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A németországi csapat kivonásról szóló bejelentés ugyanakkor egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz bírálta az amerikai műveletet Irán ellen. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
5: 20-szor annyit adunk neked.
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
5: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
6: Újra itt vagyunk a Top 20-as slágerlistával. A stúdióban Kis György Krisztián, és már is jön a Top 10. Elsőként Harry Styles újdonsága, az American Girls. 9. helyen találod majd David Guetta, Teddy Swims és a Tom Sandaya közös Gun Gun Gun című felvételt. 8. pedig Joe és az End of Beginning. Na és ha már Harry Styles, a bulvár szerint ezt a dalt több amerikai románc inspirálta, és persze már megy is a találgatás, hogy vajon kiről szól pontosan. Harry persze hallgat, de a rajongók nem, viszont mi hallgatni fogunk, méghozzá az újdonság következik az American Girls.
2: Félúton a legjobbak között.
5: A 10.
2: A 10.

0: Újra itt vagyunk a Top 20-as slágerlistával, a stúdióban Kis György Krisztián, és már is jön a Top 10. Elsőként Harry Styles újdonsága, az American Girls. 9. helyen találod majd David Guetta, Teddy Swims és a Tonsendai a közös Gun Gun Gun című felvételt. 8. pedig Joe és az End of Beginning. Na és ha már Harry Styles, a bulvár szerint ezt a dalt több amerikai románc inspirálta, és persze már megy is a találgatás, hogy vajon kiről szól pontosan. Harry persze hallgat, de a rajongók nem, viszont mi hallgatni fogunk, méghozzá az újdonság következik, az American Girls.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
7: 20-szor annyit adunk neked.
6: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
7: Top 20!
6: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
7: Ennek a dalnak
6: minden esélye megvan arra,
7: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
8: Top 20-ba.

0: És már a dobogó következik, annak is az előszobájában vagyunk, hiszen negyedik helyen Beberexa és Faithless közöse a New Religion, harmadik helyen egy új lap, Taylor Swift al, méghozzá az Opalite, és második helyre került a héten Bruno Mars, az I Just Might című felvétellel. Bruno Marsról pedig egyébként az a hír jár, hogy képes egyetlen dalon hónapokig ülni, és még a stúdióban is újra meg újra átírat mindent, perfekcionizmus felső fokon, de hát az eredmény magáért beszél.
1: Majdnem dobogós.
2: Ez a dal a negyedik.

0: ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
0: hogy jövő héten bekerüljön a top 20-ba. Top 20-ba. So we are in yes.
1: I just wanna swim in you. 93.4
0: Rádió

0: És meg is van a hét első helyezettje, Alex Warren-től a Fever Dream. Alex Warren pedig igazi modern sztori egyébként, a netről indult videókkal, és most tessék, listavezető. Azt mondják, még mindig ő maga kezeli a kommentjei nagy részét, nem sokáig lesz ez így valószínűleg. Én viszont köszönöm, hogy velem tartottatok, ez volt a Rádió Dabas Top 20, a mikrofonnál Kis György Krisztián. Jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben ismét találkozunk.
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one. Number one.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4

0: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az ONYA rendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirót mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A nagy színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt, Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a kisöcsém című operettet, amelyet a kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Derült napos száraz idő lesz vasárnap. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Amit én éle, az csak fél éle, és minden este kínoznak a kérdése. Egy fiatal testben bén léle, van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Új alelnököt választott a Pest vármegyei közgyűlés. Többen bírálják a nem apai gyermekek ingyenes étkeztetését. Kellemes tavaszi idővel jön a vasárnap.
6: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Elfogadták a 2025-ös zárszámadást, és módosították a 2026-os költségvetést a Pest vármegyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A testület több fejlesztési és stratégiai kérdésben is előrelépett. Új alelnököt választottak. Jószai Teodóra a jövőben a civil kapcsolatok erősítéséért, valamint az értéktári feladatok koordinálásáért felel majd. A közgyűlés meghallgatta és elfogadta Lauda Zoltán rendőr-dandártábornok, Pest vármegyei főkapitány éves beszámolóját is. Továbbá döntés született arról, hogy Pest vármegye csatlakozik a Horizon Europe programhoz, valamint határoztak a versenyképes járások programhoz kapcsolódó források felhasználásáról is. Az ülésen szó esett a vármegyei tulajdonú cégek működéséről, valamint több térségi együttműködés eddigi eredményéről. Többen bírálják a nem apai gyermekek ingyenes étkeztetését Apajon. Mint minden településnek, a közétkeztetés biztosítása az egyik legnagyobb kiadás önkormányzati szinten. Apajon néhányan megjegyezték, hogy a más településekről járó gyerekek esetében az illetékes önkormányzaton lehetne behajtani az étkezés díját. Novák Pál polgármester nonszensznek nevezte a felvetést, ugyanis Apajnak a gyermekintézmények fenntartásához szüksége van a gyerekekre, mert helyben nincs annyi gyerek, hogy működtetni lehessen például az iskolai osztályokat. Továbbá miután más településre, középiskolába kerülnek az apai fiatalok, ott ők vehetik ugyanúgy igénybe az ingyenes étkeztetést.
7: Néhányan azt is elkezdték taglalni, hogy az iskolánkba és az óvodánkba nagyon sokan járnak más településekről, apai esetében legtöbben egyébként Dömsödről, aminek mi nagyon örülünk. Ez azt gondolom két dolognak köszönhető. Az óvodánál, hogy az óvoda olyan családias körülményeket teremtett, és olyan jól felszerelt, és olyan külső játszótere van, ami vonzó a szülőknek, mert ott nem a gyerekek döntenek, hogy hova járnak óvodába, és nagyon sokan szeretnék kihozni a gyermeküket. Mi addig tudunk fölvenni Dömsödről gyermeket, amíg az óvodai létszám keretünk ezt engedi, a mi óvodánk egy 50 fős óvoda, most 48-an vannak az óvodába. Azt is látni kell, hogy nekünk nagyon fontos, hogy Apajra járjanak óvodába ezek a gyerekek, mert aki Apajra jár óvodába, az nagyon nagy eséllyel Apajra fog iskolába is járni. Mert hogy a második pont az az iskolának a programja, a zöld iskola programunk, ami szintén vonzó dömsödi szülők számára, és ott vannak a dömsödi gyermekek, akiknek nagyon örülünk, mert ahhoz, hogy elinduljon egy első osztály, ahhoz legalább 18 gyereket kell produkálni. Persze 14-nél már el lehet indítani, de akkor már nagyon sok tantárgyat úgy kell oktatni, hogy mondjuk az első, második, vagy az első és harmadik osztály összevonásra kerül. Ezt viszont a szülők nem szeretik. Ha csak az apai gyermekekkel számolnék például a jövő szeptemberi évben, akkor 8-9 gyermek jönne az óvodából az apai iskolába. Kedves szülők, jelentem, 8-9 gyermekkel nem indul el az első osztály, lehet vinni a gyermeket Dömsödre, vagy Lacházára, vagy Kunszent Miklósra. Ezt nem akarják ők sem, tehát ez mi ezért csalogatjuk a dömsödieket, ezért hívogatjuk Lacházáról és Kunszent Miklósról is azokat a családokat, akik valamiért ott éppen nem érzik jól magukat, vagy több lehetőséget látnak abban, hogy a gyermekük egy kicsit nyugodtabb, kisebb iskolába jár, és ezzel szeretnének élni. Az, hogy az étkezésben van Dömsödről is például ingyen étkező gyermek nálunk, és én megkapom azt, hogy a dömsödiek étkeztetését hajtsam be a dömsödi önkormányzattól, ez egy nonsens.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra!
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Egy hete a Veszprém Handball Akadémi U21 ellen győzelemmel, a feljutás után a bajnoki címet is bebiztosította a Dabasi férfi kézilabda csapata az NB1B-ben, de még 4 mérkőzés hátra van a bajnokságból, és ezeken a meccseken is szeretnék megőrizni 2026-os győzelmi sorozatukat. Soros ellenfelük az FTC U21-es csapata feljutóként remek szezont futott, és magabiztos teljesítménnyel a tabella közepén helyezkedik el, biztos bennmaradóként. A Dabas fiataljainak ez a találkozó egy újabb lehetőség, hogy megmutassák magukat, mennyit fejlődtek az őszi mérkőzéshez képest, amikor Dabason 12 gólos vereséget szenvedtek. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik, majd a fővárosban, az Elek Gyula arénában. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Derült, napos, száraz idővel búcsúzik a hét. A délies szél az Északnyugat-Dunántúlon néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 9, délután 20 és 25 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
1: Friss, mai kedvencekkel! Rádió Dabas, az otthon hangja!

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: Egy hét múlva alakul meg az új országgyűlés. Megverték a 24.hu főszerkesztőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Egy hét múlva május 9-én tartja alakuló ülését az új országgyűlés, utána ünnepséget tartanak a Kossuth téren. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán azt írta, a miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Egy másik posztjában Magyar Péter arról számolt be, hogy Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea, a Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a Budapest-Körvasút Népligetállomásra és a Ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János, a leköszönő közlekedési miniszter, írt a Facebook oldalán a leendő közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a hamarosan hivatalba lépő kormány 280 milliárd forint uniós forrásvesztés veszélyét kapja a távozó kormánytól. Nem hagyják végre az EU bíróságának ítéletét, ami kimondta, hogy uniós jogot sért a melegeket pedofilokkal összemosó törvény. Erről írt levelében a leköszönő miniszterelnök az államfőnek, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta Súlyog Tamásnak, hogy a bíróság szerinte politikai döntést hozott, ami uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat is felvet. Megverték az utcán a 24.hu főszerkesztőjét, több arccsontja is eltört. Pető Péter erről maga számolt be cikkében. Azt írta, hétfő este ment oda hozzá egy férfi a Dózsa György úti trolibusz megállóban. Megütötte, megrugdosta, majd szó nélkül elment. A főszerkesztő 12 órát töltött a Honvéd kórház traumatológiáján, arccsonttöréseit végül nem kellett megműteni. A rendőrség elfogta a támadót. A férfit azóta több korábbi bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, egyúttal beszámíthatóságát is vizsgálják. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék önkormányzata is csatlakozik azon munkáltatók közé, amelyek nem csak kiszámolják a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adataikat, hanem a munkavállalóik és a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik azokat, közölte az Amnesty International Magyarország. Azt írták, a munkaerőpiac az egyik olyan terület, ahol a nők hátrányos megkülönböztetése a mai napig számos formában megjelenik, így a nők és férfiak fizetésében mért átlagos különbség területén is. Magyarországon ez csaknem 17%-os bérkülönbséget jelent, amivel az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. 5000 katonát von ki Németországból az Egyesült Államok. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A németországi csapat kivonásról szóló bejelentés ugyanakkor egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz bírálta az amerikai műveletet Irán ellen. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagycugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Dabas.
2: So we are
3: in, yes.
2: I just wanna swim in you.
0: 93.4
1: Rádió

0: és mai kedvencekkel Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Egy hét múlva alakul meg az új országgyűlés. Megverték a 24.hu főszerkesztőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Egy hét múlva május 9-én tartja alakuló ülését az új országgyűlés, utána ünnepséget tartanak a Kossuth téren. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán azt írta, a miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Egy másik posztjában Magyar Péter arról számolt be, hogy Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost André, a Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a Budapest körvasút Népliget állomásra és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János, a leköszönő közlekedési miniszter, írt a Facebook oldalán a leendő közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a hamarosan hivatalba lépő kormány 280 milliárd forint uniós forrásvesztés veszélyét kapja a távozó kormánytól. Nem hagyják végre az EU bíróságának ítéletét, ami kimondta, hogy uniós jogot sért a melegeket pedofilokkal összemosó törvény. Erről írt levelében a leköszönő miniszterelnök az államfőnek, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta Súlyog Tamásnak, hogy a bíróság szerinte politikai döntést hozott, ami uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat is felvet. Megverték az utcán a 24.hu főszerkesztőjét, több arccsontja is eltört. Pető Péter erről maga számolt be cikkében. Azt írta, hétfő este ment oda hozzá egy férfi a Dózsa György úti trolibusz megállóban. Megütötte, megrugdosta, majd szó nélkül elment. A főszerkesztő 12 órát töltött a Honvéd kórház traumatológiáján, arccsonttöréseit végül nem kellett megműteni. A rendőrség elfogta a támadót. A férfit azóta több korábbi bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, egyúttal beszámíthatóságát is vizsgálják. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék önkormányzata is csatlakozik azon munkáltatók közé, amelyek nem csak kiszámolják a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adataikat, hanem a munkavállalóik és a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik azokat, közölte az Amnesty International Magyarország. Azt írták, a munkaerőpiac az egyik olyan terület, ahol a nők hátrányos megkülönböztetése a mai napig számos formában megjelenik, így a nők és férfiak fizetésében mért átlagos különbség területén is. Magyarországon ez csaknem 17%-os bérkülönbséget jelent, amivel az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. 5000 katonát von ki Németországból az Egyesült Államok. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A németországi csapat kivonásról szóló bejelentés ugyanakkor egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz bírálta az amerikai műveletet Irán ellen. Derült napos száraz idő lesz vasárnap. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Vasárnap délután 17 órától egy igazi vérbeli rangadóval folytatódik a szezon az MB3-as Meton FC Dabas számára a délkeleti csoportban. Az ősi rivális Dunaharaszti MTK látogat majd Dabasra, a Velli Sportparkba. Normál esetben is a tabellán elfoglalt helyezésektől függetlenül hatalmas küzdelmet láthatunk, ha találkozik a két együttes egymással, ahol a végeredmény általában megjósolhatatlan. Most viszont a két csapatot mindössze egy pont és két helyezés választja el egymástól a tabellán, így a tét talán még nagyobb. Egy esetleges DMTK győzelemmel ugyanis riválisuk további előnyre tehetne szert, viszont ha a hazai csapat otthon tudná tartani mindhárom bajnoki pontját, akkor beelőzni a riválist és egyben meg is tudna erősíteni helyét a középmezőny elején. Az őszi összecsapáson 2-1-es Meton FC Dabas győzelem született, ezzel az eredménnyel pedig most is abszolút kiegyeznének. Hazai mérkőzés lévén ezúttal is biztatnak minden FC Dabas szimpatizáns, hogyha idejük engedi, látogassanak ki vasárnap délután a Velli Sportparkba. A találkozó 17 órakor kezdődik. A Monor csapata kora délután 14 órakor játszik a szegedi VS ellen, szintén hazai pályán. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá.
5: Telefon 0630 652 26 22.
4: Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
6: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
7: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
1: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show.
1: Felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát, éttermeket, fesztiválokat, taxisokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
1: Felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát, ismételte meg kampányígéretét Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter Facebook videójában. Közölte azt is, felülvizsgálják a Magyarországon működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét. Azt ígérte, hogy kiemelten foglalkoznak majd a korrupció kérdésével, az indokolatlan túlárazott kifizetéseket azonnal leállítják és felülvizsgálják. Vendéglátóhelyeket, fesztiválokat és taxiszolgáltatásokat ellenőriz a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indítottak. A kormányhivatalok vizsgálják például a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, valamint a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzések a nyár végéig tartanak. Érezhetően lassult tavasszal a korábban pörgő lakáspiac az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. A fordulatot a hosszabb értékesítési idő és az alkupozíciók vevőknek kedvező változása is jelzi. Balogh László, a cég vezetőgazdasági szakértője ismertette, a piac ketté vált, a nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás, a kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az otthonstart még érdemi keresletélénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán. Fejlesztés a NAV-nál, az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe az adóhatóság automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, valamint a szocho és járulék adatokat. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulék bevallásukat. Tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. Több mint 2000 rászoruló család kapott háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást a fűtési szezonban. Az ország legszegényebb 178 településén a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőműveinek bevételéből. Összesen 162 millió forint értékű támogatást nyújtottak havi részletekben, előrefizetős villanyórákra feltöltve. A családok 2025. szeptemberétől pályázhattak a leggyakrabban használt helyiségük fűtésére. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagycugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: csak Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Tavas. Radio
1: Show. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalomírás belit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagycugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Welcome. Rádió Davas. Radio Show.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodoba Vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba Vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díjszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagycugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en. Just let me take you to a

0: Zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4. Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
2: A zene alfája és omegája.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat a május 20-ai határidő előtt, közölte a NAV. Az adóhivatal idén 5,6 millió bevallási tervezetet készített, amelyek elektronikusan az ESZIA rendszerben érhetők el. Április 23-áig 1,6 millióan nézték meg a tervezetet, és több mint 900 ezeren már véglegesítették. A NAV szerint a legegyszerűbb az online ügyintézés, ahol a bevallás szükség esetén könnyen módosítható vagy kiegészíthető. Aki bizonytalan, az telefonon vagy személyesen is kérhet segítséget a kirendeltségeken. Az adóhivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy az igénybe nem vett adókedvezmények a bevallásban utólag is érvényesíthetők. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 márciusában a foglalkoztatottak száma 4.646.000 fő volt Magyarországon. A munkanélküliek száma 219.000 főt tett ki, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-on alakult. Az év első negyedévében a foglalkoztatottak átlagos száma 4.627.000 volt, ami éves összevetésben csökkenést mutat. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.440.000 dolgoztak, miközben a közfoglalkoztatottak száma 69.000, a külföldön dolgozóké 119.000 fő volt. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megújult weboldalán már elérhető az az interaktív térkép, amellyel valós időben lehet tájékozódni a terminál elrendezéséről. Néhány kattintással megtalálható a beszállókapu, a szolgáltatások pontos helye, az üzletek, éttermek és egyéb létesítmények, mindez még otthonról az indulás előtt. Így a repülőtérre érve azonnal tudja az utas, hogy merre induljon, és nyugodtabban töltheti az indulás előtti időt. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér nem csak a tájékozódást könnyíti meg, hanem sok kényelmi fejlesztéssel is gondoskodik az utasokról. Rendelkezésre állnak például babamama szobák, ingyenes töltőállomások, kilátó és dohányzó teraszok, környezetbarát ivókutak. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon, figyelmeztet a debreceni Hunren Atommagkutató Intézet. Az intézmény országos felmérése szerint 2023-ban nőtt meg ugrásszerűen a kiszáradt példányok száma, a regisztrált több mint 4000 fenyőfa csaknem 60%-a már elpusztult. A kutatók szerint a karácsonyfaként is ismert fafaj élettani jelzőműszerként működik. A tömeges száradás azt jelzi, hogy a Kárpát-medence éves középhőmérséklete elérte azt a küszöböt, amelyet a lucfenyő már nem képes elviselni. A fenyők pusztulása nem csupán esztétikai kérdés, hanem a klímamodellek beigazolódását mutatja. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagycugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

Szenvedsz, mert neked fontosabb a renomé, márkák, trendek, hitvány szavak. Ki akarsz törni, de tudod, bezárnak, ha bezárnak a falak.

0: maga üzente fentről segít.
1: Éjjel kettő óra van.
2: Éjjel kettő óra van.
3: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News.
1: Magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az anyarendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a Kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Derült napos száraz idő lesz vasárnap. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.